0: Csak jó zene.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: jó zene.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több válságtanácskozást is tartottak a belügyminisztériumban az ukrán pénzszállítók feltartóztatása miatt. Súlyos megélhetési válságba kerültek a hazai kistermelők. 18 év alatti fiatalok körében találták a legtöbb ittas vezetőt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás! Ezen a hétvégén is igen nagy forgalommal kell számolni. Több rendezvény is a megyék területén, úgy Debrecen és Nyíregyháza belterületén is. Viszont a megyében le vannak terhelve az utak, elsősorban a főútvonalak. És a nagyforgalmú főútvonalak közül említésre méltó a 4-es számú főútvonal, úgy Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyháza átvezető szakaszán is a sebességkorlátozásokra tesznek odafigyelni. Viszont lakóterten kívül több helyen van a 4-es számú főútvonalon sebességkorlátozás, és több helyen mérték ma is a sebességet. A magyar között mérnökségei helyreállításokat végeztek a hét folyamán, és jövő héten folytatódnak a munkálatok. Az időjárás változáshoz mindig nagy figyelemmel legyenek a járművezetők, és elsősorban a reggeli és a délutáni esti szürkületben körültekintően vezessenek, számoljanak, számítsanak kerékpárosokra, hisz megnövekedett számban közlekednek kerékpárosok is az utakon, kerékpárutakon, keresztirányú forgalomnál pedig a járművezetők úgy kanyarodáskor és áthaladáskor kerékpárutakon azt nagyon körültekintően tegyék, ugyanis az elmúlt napokban több kerékpáros baleset is történt a megyék területén. Gyakran fordultak elő rolleros balesetek, illetve jelentős anyagi kárra járó személygépjármű karambolok. Több esetben intézkedtek, helyszíneltek a rendőrök, de Kálusemény belterületén halálos kimenetelű baleset történt a hét közepén, aminek okát és körülményét a rendőrség szakértő bevonásával a továbbiakban vizsgálja. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra!
0: Hírek a Sunshine FM-en!
2: Több válságtanácskozást is tartottak a belügyminisztériumban a tavaszi választás után az ukrán pénzszállítók feltartóztatása miatt, hogy utólag lefedjék a jogalap nélküli fogvatartási időszakot. A Telex információi szerint a zárt ajtók mögötti megbeszéléseken komoly feszültség alakult ki a társszervek között, és felmerült az akkori miniszterelnök felelőssége is. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség vette át a nyomozást, amelynek keretében korábban már a TEK és az Alkotmányvédelmi Hivatal volt vezetőit is meggyanúsították. Súlyos megélhetési válságba kerültek a hazai kistermelők, a drága takarmányárak, a nyomott felvásárlási árak, valamint az asszály és a kártevők okozta károk miatt. Az agrárszektor beszámolója szerint az állattartás jövedelmezősége mélypontra jutott, az értékesítési lehetőségek pedig folyamatosan szűkülnek. A folyamatos bizonytalanság és a fiatal utánpótlás hiánya miatt egyre többen hagynak fel a mezőgazdasági munkával, ami már az egész ágazat jövőjét veszélyezteti. Jelentősen több mint 61%-kal emelkedett az ittas járművezetők száma 2026 első felében, az előző év egészéhez képest. Az Országos Rendőr Főkapitányság adatai szerint 6 hónap alatt több mint 5600 ittas sofőrt, motorost és roller használót szedtek ki a forgalomból a rendőrök. A statisztikák alapján a 18 év alatti fiatalok körében romlott a leginkább a helyzet, ami megtörte az elmúlt évtizedben tapasztalt kedvező csökkenő trendet. Hadházi Ákos szerint Sárosi József a Tiszapárt országgyűlési képviselője közvetítőként hasznot húzott a paksi földvásárlásokból, és a megszerzett dokumentumokat átadja a nyomozóhatóságnak. Sárosi visszautasította a rágalmakat, és közölte, hogy cége szabályos megbízási szerződés alapján kapott díjat az ingatlan értékesítése után. Állítása szerint minden törvényesen és az eladó teljes megelégedésével zajlott. Súlyog Tamás volt köztársasági elnök, 33 külföldi útjára összesen több mint 387 millió forintot költöttek el. A legdrágább egy 231 millió forintos párizsi olimpiai út volt, amelynek szállását még elődje Novák Katalin stábja foglalta le, míg a legolcsóbb 0 forintos utazást egy horvátországi munkalátogatás alkalmával érték el. A költségek túlnyomó részét, több mint 323 millió forintot a szállások tették ki. Egyre több a vita az országgyűlésben a személyes érintettségre hivatkozó felszólalások miatt. Június 8-a és szeptember 15-e között 34 esetben kértek szót erre hivatkozva a képviselők. A házvezetés leginkább akkor fogadja el az érintettséget, ha valakit név szerint minősítenek, vagy konkrét állítást tesznek a személyével, családjával kapcsolatban. Ha a felszólaló a pártját vagy a frakcióját ért kritikákra reagálna, az ülésvezetők rendszerint megvonják tőle a szót. Megreformálja az Európai Unió a légiutas jogi szabályozást, így a jövőben a normál jegyet vásárlók felár nélkül vihetnek majd fel két kézipodgyászt a fedélzetre. A legkorábban 2027 végétől életbe lépő változások értelmében a jegyár egy kisebb személyes tárgyat és egy legfeljebb 7 kg-os, maximum 1 méteres kisbőröndöt tartalmaz. Az új szabályozás célja a rejtett költségek visszaszorítása, az Egyesült Királyságból induló brit járatokra ugyanakkor nem vonatkozik majd. Ismét a vevők kerültek kedvező pozícióba a lakáspiacon a Fundamenta friss elemzése szerint. Szeptemberben jelentősen visszaszorult a kereslet, miközben a kínálat jóval kisebb mértékben csökkent, így a vásárlóknak nagyobb mozgásterük és alkú lehetőségük van. Az eladási árak rugalmatlanok, lefelé lassan korrigálnak, de a felújított ingatlanok továbbra is tartják az értéküket. Kizárólag országos népszavazás dönthet a 2036-os olimpiai pályázatról Fekete Győr András szerint. A Momentum korábbi elnöke hangsúlyozta, a rendezési tervről nem határozhat egy szűk politikai elit a lakosság megkérdezése nélkül. Kiemelte, hogy az országnak a következő évtizedben olyan sürgető környezeti és társadalmi problémákat kell megoldania, mint az oktatás, az egészségügy és a vízkészletek védelme, amelyek fejlesztési forrásait egy olimpia felkészülése jelentősen elszívná. A Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó cégcsoport elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést. A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. A kabinet korábban döntött a megállapodás felbontásáról, mivel az állam számításai szerint lényegesen olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani a hazai strádahálózatot. Útlevél beolvasása nélkül csupán arcfelismeréssel lehet majd használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit 2027 elejétől. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint az új e-kapuk automatikusan fotót készítenek az érkezőkről, és az adatbázisban meglévő képekkel összevetve engedik be az utasokat. Az új technológia a becslések szerint akár 25%-kal is felgyorsíthatja a határellenőrzést, az úti okmányokat azonban továbbra is maguknál kell tartaniuk az utazóknak. 16 pontos követelés csomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az SOS gyermekfalvakban élő és ott felnőtt fiatalok az állami gondoskodásban élő gyermekek napján. A döntéshozóktól a bántalmazással szembeni zéró toleranciát, alkalmas és szerető nevelőszülőket, valamint jobb életkörülményeket kérnek. A szakemberek hangsúlyozzák, a hazai rendszerben több mint 23 ezer gyermek él, miközben a szakember hiány továbbra is komoly kihívást jelent. További figyelemfelhívó lépéseket tehet a pedagógusok szakszervezete, ha a jövő évi költségvetésből kimarad az ígért béremelés. Totyik Tamás elnök elmondta, hogy a Párbeszéd elindult az oktatási tárcával, de a források szűkösek. A szakszervezet a 2027-es költségvetési törvény tervezetének megjelenése után dönt az esetleges demonstrációról vagy a sztrájk hirdetésről. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, a döntéssel a szakmai testületek kezébe adják a kulturális közpénzek átlátható elosztását. A korábbi mintegy 20%-os keretből Hankó Balázs volt miniszter, 2025. februárja és 2026. áprilisa között csaknem 5,5 milliárd forint egyedi támogatást osztott ki. 18 új veszélyes pszichoaktív szert vett fel tiltólistára az Egészségügyi Minisztérium a legfrissebb magyar közlönyben megjelent rendeletével. A szigorítás értelmében az érintett szintetikus vegyületek birtoklása, forgalmazása és fogyasztása is bűncselekménynek minősül és büntető eljárást von maga után. Minden hatodik Magyarországon közlekedő gépjármű állapota kifogásolható a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet mérései szerint. A szakemberek a szeptemberi ellenőrzéseken több mint 600 személyautót vizsgáltak meg, amelyek átlag életkora csak nem 17 év volt. A hibák hátterében leggyakrabban a karbantartás elmaradása, a rossz üzemi körülmények vagy a szakszerűtlen teljesítmény növelő átalakítások állnak. A vizsgálat során több tucat járművet kellett azonnal műszaki vizsgára kötelezni a kiugróan magas károsanyag kibocsátás miatt. Aláírta a román államfő a medveállomány ritkításáról szóló törvényt, amely idén 859 barna medve megelőzési célú kilövését teszi lehetővé. A jogszabály emellett további 110 védett nagyvad kiiktatását engedélyezi, amennyiben azok emberi életet veszélyeztetnek. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó jogi húzavona miatt a hátralévő kevés időben már szinte lehetetlen lesz teljesíteni az idei kvótát. Romániában a felmérések szerint több mint 10 000 medve él, és az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a lakott területen történt támadások száma. Október 1-től megszűntek a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások Magyarországon. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint az építészeti törvény módosításával az állam elővásárlási joga is törlésre került. A döntés értelmében a gazdasági szereplők a jövőben előzetes bejelentés nélkül szállíthatnak ki építőanyagokat az országból, ami 2021-ben bevezetett korlátozások miatt egyébként az Európai Bizottság korábban kötelezettségszegési eljárást indított. Sikeresen elvégezték az első hármas élő donoros veseátültetést Magyarországon a Semmelweis Egyetemen. A keresztdonációs programban végrehajtott műtéthez 30 szakember összehangolt, mintegy 6 órás munkájára volt szükség. Az eljárás lényege, hogy donor és beteg párok szervet cserélnek egymással, így olyan esetekben is lehetőség nyílik a transzplantációra, amikor az eredeti donor és a beteg nem összeférhető. Ez az áttörés jelentősen lerövidítheti a várakozási időt a veseátültetésre szorulók számára. A Magyar Reklámszövetség szerint súlyos gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon a szabályozási bizonytalanság, mert még nem jelentek meg a jövő évet meghatározó részletszabályok. A szektorban októberben már a következő évi kampányokat tervezik. A végleges rendelet hiánya miatt azonban a piaci szereplők nem tudnak felelős döntést hozni. A több mint 37 milliárd forintos éves reklámköltésű iparágban szakmai egyeztetéseket és kiszámítható átmeneti időszakot sürgetnek a jogszerűen működő reklámeszközök számára. Új országimás kialakítását és a teljes ágazati támogatási rendszer megújítását tervezi a Magyar Turisztikai Ügynökség. Csendes Olivér elnök vezérigazgató kiemelte, a turizmus a gazdaság meghatározó szektora, amely közvetett hatásaival együtt a hazai GDP több mint 14%-át adja. Az átfogó 2036-ig szóló stratégiában kiemelt szerepet kap az átlátható, adatokra épülő forrásosztás, a vidéki turisztikai szervek megerősítése, valamint a munkaerő hiány kezelése. Az idei első 8 hónapban a vendégészakák száma kismértékben elmaradt a tavalyitól, a szálláshelyi bevételek ugyanakkor emelkedni tudtak. Újra elindul a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program 2 milliárd forintos keretösszeggel. A pályázat segítségével a 7. évfolyamos diákok a szomszédos országok magyar lakta területeire látogathatnak el. Ezzel párhuzamosan a minisztérium most első alkalommal hirdetett nyílt pályázatot a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is 200 millió forintos kerettel. Mindkét kiírásra november 6-áig nyújthatók be a jelentkezések a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül. Több konkrét finanszírozási javaslatot fogalmazott meg a kormány számára a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezet elnöke Cserpalkovics András közölte, azt kérik, hogy a 25 megyei jogú város a fővárossal arányos állami támogatást kapjon a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulásra. A polgármesterek javasolják továbbá a szolidaritási adó mértékének 15%-os maximálását, a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését, valamint az önkormányzatoknak járó állami normatívák infláció követő emelését 2027-től. Mégsem épül meg a klasszikus nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben, a beruházás iránya megváltozott, tájékoztatott a Debreceni Egyetem. A korábbi 55 milliárdos terveket módosították, így a helyszínen az egyetemi oktatást, kutatást és fejlesztést szolgáló gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre. Az oltóanyag tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet a már elkészült épületelemek felhasználásával a korábbi finanszírozás keretein belül valósítják meg 2030 végéig. Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap a hazai kulturális támogatási rendszer átalakításáról és modernizációjáról. Az NKA új vezetése célul tűzte ki a kultúrfinanszírozás átláthatóbbá és nyitottabbá tételét, ezért egy kérdőív segítségével méri fel az érintettek és a szakma véleményét. A felmérésben többek között a pályázati rendszer reformjáról, az anonim bírálatról és az objektív pontozásos módszertan bevezetéséről várják az észrevételeket. Október 30-a éjfélig.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Olimpiai bajnok érkezett az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban Nyíregyházán. Berki Krisztián tornász egy interaktív órát tartott a diákoknak. London aranyérmese a mentális és a fizikális felkészülésről egyaránt beszélt. A sportoló a diákokkal közösen elemezte az olimpiai döntős gyakorlatát, és több dolgot is kipróbálhattak a tanulók. Megtekinthették az olimpiai aranyérmet is. Nem Berki Krisztián volt az első ismert sportoló az iskolában. Pazonyi György testnevelő rendszeresen hív meg vendégeket az intézménybe, és szervez olimpia történeti vetélkedőket, hogy motiválja a fiatalokat. Az intézményben több bajnokot láttak már korábban vendégül. Nehéz idegenbeli mérkőzés vár a Debreceni Egyetem férfi kosarasaira, ugyanis az előző kiírásban bronzérmet szerző Kaposvár otthonába látogatnak. A Somogyi Gárda 2-1 pontos sikerrel kezdte a bajnokságot, a Szeged elleni nehézkes szezonnyitót követően Szolnokon arattak bravúr győzelmet egy 6. fordulóból előrehozott mérkőzésen. A legutóbbi fellépésük már nem hozott ennyi izgalmat, a Sereghajtó Kecskemét otthonában ugyanis végigvezetve 23 pontos sikert arattak. A Deac ezzel szemben kissé beragadt a rajtnál, a Soproni 18 pontos vereséget követően hazai környezetben sem sikerült győzni, és bár a Honvéd ellen sokáig kézben tartották a mérkőzést, a fővárosiak a hajrában fordítottak. A magyar bajnoki cím megszerzése után ezúttal az RMC Central Euro bajnokságban állt a dobogó 3. fokára a nyíregyházi gokartos Nagy Levente. A tehetséges pilóta a pár napja lett kategóriája legjobbja idehaza, és most a nemzetközi mezőnyben is az élmezőnyben zárt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bocsánatot kért a gyerekektől az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára. Pályázatot írtak ki a Lázár János nevével összefonódott mezőhegyesi ménes birtok vezetésére. Alig alakult meg az MVVH, a csalók már is akcióba léptek a nevében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Bocsánatot kért a gyermekektől Cibere Károly, az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára a bicskei gyermekotthonban történt bántalmazások miatt. A nemrégiben nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre reagálva közölte, politikai felelőssége tudatában már 2016-ban felajánlotta a lemondását Balogh Zoltán miniszternek, aki azonban azt nem fogadta el. Cibere hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése után mindent megtettek a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítéséért, és elnézést kért minden olyan áldozattól, akit a rendszer nem tudott megvédeni. 2 milliárd forintot próbált kicsalni egy férfitől 3 elkövető, akik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak, illetve rendőröknek adták ki magukat. Az elkövetők azzal fenyegették meg az áldozatot, hogy büntető eljárások folynak ellene, de a pénzért cserébe elintézik azok megszüntetését, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóval el is rabolták. A nyomozó ügyészség és a társhatóságok az árendőröket elfogták, 2 elkövető letartóztatását pedig már indítványozták. Pályázatot írt ki a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatói tisztségére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A jelentkezőktől felsőfokú agrár vagy közgazdasági végzettséget, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlatot várnak október 22-ig. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábban jelezte, a Lázár János alapítványától átvett birtok fejlesztéseit átalakítják, így a beruházások a jövőben a luxus turizmus most helyett az oktatásra és a mintagazdasági tevékenységre fókuszálnak majd. Kormányzati jutalomban részesül az a csaknem 1100 szakember, aki részt vett a Dunai fenékküszöb megépítésében. Magyar Péter bejelentette, hogy a belügyi, vízügyi, rendőri és egyéb szakmai területekről érkező 1083 dolgozó egy havi juttatást kap a munkájáért. A döntés összesen 889 millió forintos költségvetési forrást igényel, a kifizetésekre pedig október 23-án kerül sor. 500 milliárd forinttal nő az egészségügyi kassa a 2027-es költségvetésben a váró listák csökkentése és az ellátás átszervezése érdekében. Magyar Péter bejelentette, hogy kiemelt figyelmet kapnak a csipő és tért protézis műtétek, emellett a szürkehályog műtétek esetében is pilot program indul. Az új rendszerben nem csak a műtétek számát, hanem a sikerességet és a beteg elégedettséget is díjazzák, miközben az egy évnél régebben várakozó pácienseket közvetlenül is megkeresik a gyorsabb ellátás érdekében. A 2026-os volt a legsúlyosabb aszály Magyarországon az elmúlt 126 évben. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyarat zártuk. Az évszakos átlag hőmérséklet több mint 23 fok volt, miközben az országos átlag csapadék alig haladta meg a 74 mm-t. Az extrém szárazság nem egyetlen évszak, hanem egy folyamatos, már 2025 második felétől tartó meteorológiai anomália következmény.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Oké, csak ebben az esetben is, hogyha nem akarod megvárni az építkezésnél a jelzőlámpát, és inkább letérsz arról a főútról, és bemész a kis utcákba, akkor viszont meg, hogyha én ezt tenném, akkor bennem lenne egy olyan érzés, hogy na jó, ha már kitértem, akkor most már legyen haszna, és akkor nyomom neki, hogy nehogy már akkor ne nyerjek egy 10-20 másodpercet, hogy ez egy jó döntés
2: hogy
1: volt.
2: Hogy igazold magadnak.
1: Igen, és ezért, mint a bolond úgy nyomják neki, és iszonyú veszélyes, tehát itt ezek ilyen lakópihenő övezet jellegű, mert nem vagyok benne biztos, hát, hogy vannak ilyen, de hogy 30-nál többel nem, hogy nem lehet, nem is érdemes, de nem is tudnál menni, és ott azok szűk utcák, tehát ismerem én is azt a környéket. Sok autó, sok ember, akik ott laknak, iszonyatosan veszélyes, egyik csomópont érje a másikat, tehát a kettő közt lehet, hogy van 100-200 méter, felesleges felgyorsulni, utána stop táblád van, ráadásul olyan szűkek az utcák, hogy tényleg az orrát ki kell tolni az autónak, hogy egyáltalán láss, hogy balról érkezik-e valaki.
2: Igen.
1: Nem tudom, miért csináljátok ezt.
2: Nem, tényleg én is azt mondom, hogy inkább várjon ott egy percet.
1: Nem, elnyomkodod a telefonot, zenét hallgatsz, csinálsz, amit akarsz, a gyerekkel veszekszel, vagy az asszonynál, nem? De nem, mint egy átlagos ember.
2: Az asszony a gyerekkel, hát így beosztjátok szépen.
1: Te meg kiszállsz.
2: Igen, hétfő, várja, megnézem az órádat, kiveszekszik, kivel? Van egy percünk, mindjárt, nem sokára megszűnik.
1: Várj, megkérdezem a gyerektől, mi volt a suliban, semmi, oké, na, akkor most már mehetünk.
2: Igen. Amikor a Hungaroringet átadták, utána ott volt ilyen kaotikus a közlekedés, mert nem voltak aszfaltozott utak a parkolóktól, hanem ilyen homokút volt. És édesapámban mentünk, és akkor itt álltunk. Emlékszem, egy magyar nagydíj után valami másfél-két óra volt, csak hogy a parkolóból az M3-as autópályáig kijuss. És hát mellettünk ilyen német turisták, akik jöttek, szurkolók, azok sétálgattak, akik egyébként hát vagy tudták, hogy nem ott kell parkolni, vagy Budapest hével mentek be, vagy nem tudom, de mindig utolértek minket gyalog. Tehát mentünk másfél métert, ők gyalogoltak mellettünk, aztán mi mentünk 10 métert, ők gyalogoltak mellettünk, és akkor egyszer csak így aranyos volt, az egyik bekopogtatott, és kérdezte, hogy
1: vigyünk el,
2: kérünk egy sört, vagy egy fantát, vagy valamit, tudod, és akkor bedobtak egy pár ilyen hideg üdítőt, mondták, hogy hát gyalogosan hamarabb hazaértek, mondtuk, hogy hát azért erre nem mernék fogadni, tehát hogy az ország egyik végébe elérni gyalogosan, de igen, tehát az baromi idegesítő, hogy ott ülsz, és nem haladsz, és nem mész, nyilván ilyenkor, de nem tudtál mit csinálni, ott úgy kellett haladni. Itt is nyilván utána meg, ha majd megépül a körforgalom, mindenki azt mondja, hogy kellett, mert egyébként ott nehéz volt valóban áthaladni, csak hát fogytán a türelem.
1: Tehát igen, de azért fogytán a türelem, mert egyébként alapvetően nem erről volt szó, tehát hogyha van egy határidő, akkor az ember jó lelkében akkor összerakja, idegrendszerét felkészíti, és tudja azt, hogy jól van, hát összeszorítom a fogam, meg a fenekem, és akkor 3 hónap alatt itt ez készen lesz, és meg lesz.
2: Már mindenről veszekedtünk az asszony a lakosiba, de most mi legyen?
1: Már
2: kifagytunk a témából.
1: Nincsen, úgyhogy adjatok nekünk ötletet.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sporthallgatást kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál a sportvilágából?
3: Lejelentem a lásson, Lionel Messi lejátszotta utolsó válogatott mérkőzését Argentina színeiben. Ez a hét, ez ilyen úgy tűnik, hogy minden sztártól elköszönünk. Ronaldóval kezdtük, ő még mondjuk nem fejezte be hivatalosan, tehát még egy búcsúmeccs lehet, hogy vár rá majd a portugál válogatottban. Messi esetében viszont megvolt a hivatalos búcsmérkőzés, Benin ellen 3-0-ra nyertek. A mérkőzés előtt napvilágot láttak olyan pletykák, hogy megpróbálták megvesztegetni a benini játékosokat, hogy kapjanak majd gólokat és olyanokat, amiket Messi szerez. Hát két gólpaszt adott, meg rúgott egy gólt. A benini kapus visszautasította, azt mondta, hogy kapus vagyok, az a dolgom, megakadályozzam a góllövést. Ha az utolsó pillanatban 0-0-nál Messi lövi a 11-est, azt is igyekszem majd megfogni. Nem sikerült, 3-0 lett a vége, de...
2: De hangzatos volt, amit mondott.
3: Jó, hát úgyis mindenki tudta, hogy nem ők az esélyesek. Még Ronaldo is küldött egy üzenetet Messinek. Hogy nagyon büszke arra, amit elért a válogatott, hogy büszke lehet arra, amit elért a válogatott, és szívből gratulál neki, úgyhogy ez is egy szép gesztus volt. Mi meg legyünk boldogok, hogy évtizedeken keresztül láthattuk ezt a párharcot kettejük között, Ronaldo és Messi között, láthattuk Messit játszani. Nekem volt szerencsém látni őt élőben egyszer az első válogatott meccsén pár percig, amíg ki nem állították, tehát ez az mai napig klasszikus volt. Úgyhogy érdekes volt Messi pályafutása, de leginkább azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a valaha volt legjobb játékos, bár biztos, hogy az idősebbek most nekem esnek, és azt mondják, hogy nem, mert Puskás, meg Cruyff, meg Pelé, Holt, meg Pelé, igen. Meg igen, mindenkinek megvolt a saját korszakos
2: Escobar
3: játékosa.
2: Ja, nem, az más.
3: Igen, de szerintem Lionel Messit nagyon nehéz lesz túlszárnyalni a bárkinek is. Tehát maga a nem csak az, hogy világbajnoki címet nyer, nem csak azt, amit elért a Barcelonával, hanem maga az egyénisége, meg tényleg ahol játszott, tehát gyakorlatilag ez az argentin válogatott, ebben biztos vagyok, hogy nem a döntőig, a csoportból alig jutott volna tovább, ha nincs Messi.
2: És mit gondolsz egyébként sportriporterként jelen generációnknak, most következő generációnak milyen nagy klasszisai lehetnek?
3: Hát Jamal, leginkább benne érzem azt, tehát hogy fiatal játékos, tehát ott van még Mbappé, ott vannak azért fiatal tehetségek, de nem érzem egyikőjüken sem azt, talán Jamalon igenak, mint ami Messi esetében, most csak kicsit alázatosabbnak kell lennie. Nyilván, amikor egy ilyen fiatal játékos nagyon hamar megtalálnak és hirtelen sztár lesz, azért azt fel kell dolgoznia. Messinél ezt soha nem éreztem, ezeket a sztárallűröket.
2: Nem, azért, mert ő mindig kiment a pályára, hozta a legjobb formát, és lejött a pályáról.
3: Igen. Bár mondjuk sok helyen raknak ki olyan posztokat, hogy nem fogadta el a kéznyújtást, meg
2: jaj, stb. Jó,
3: nyilván
2: oké,
3: össze lehet vágni a nem tudom hány év pályafutása alatt olyat, hogy nem fogadta, a másik meg igen. Na, mindenkinek vannak rosszabb meccsei. Én azt láttam Messi esetében, hogy tényleg ő ez az igazi. Kiment, játszott, hozta a maximumot, amit tudott, és aztán lejött a pályáról, általában úgy, hogy már a neve mellett ott volt két gól, vagy három gól.
2: Igen, és akkor nem voltak vele kapcsolatos rossz hírek, pletykák, semmi. Ő élte szépen csendben az életét.
3: Igen.
2: Hozta
3: igen.
2: Profi színvonalat.
3: Én is ezt gondolom. Tehát, hogy nem azt láttad, hogy már megint megvette a 28. Ferrariát, meg a többi. Nem
2: meg egy... a bulvárok címlapjára valami felkerült volna, hogy valamivel hírhet lett éppen.
3: Igen. Úgyhogy én szerintem egy igazi példakép volt a fiatalok számára is. Nagyon érdekes volt, mert még mindig van visszhangja a Szlovákiában, ugye a felvidéken rendezett ukrán-magyar mérkőzésnek, mert hogy most már az UEFA is vizsgálódik, meg a szlovák, meg a román sajtó nehezen dolgozta fel azt a molinót, amit kifeszítettek a magyar ultrák, nevezetesen ugye ki volt rakva, hogy Felvidék, és alatta pedig egy olyan szöveg, hogy Made in Hungária. Szerintük ez már rasszista, meg most ez provokatív, és ezért fütyölték ki a szlovákok a magyar himnút, meg stb. Hát nem tudom. Tehát én ebben azért nem érzek olyan nagy provokációt.
2: Ha bele akarod látni, akkor belefogod.
3: Nyilván.
2: Tehát, magyarázni.
3: Igen, de hát azért a történelmi múltat azért azt ne hazudtoljuk már meg. Ha egyszer az évszázadokon keresztül Magyarország része volt, és Felvidéknek hívjuk, akkor most nem fogjuk átkeresztelni. Meg én azt gondolom, hogy ez már megint ilyen kezdjünk el valamit vizsgálódni, hogy valamiért büntethessünk típusú dolog. Bevitték ezeket a molinókat, beengedték a molinót, akkor utána már senki ne szóljon egy szót se. Az, hogy ez most valakinek rosszul esett, ugyanúgy utána egyébként meg kifütyülték a magyar himnuszt is, a magyarok meg az ukrán himnuszt. Sajnos ez hogy mondjam, nem egy szép gesztus egyik részről sem, de hát a futballmeccseknek ez is sajnos most már része ilyen szempontból.
2: Annyi, hogy aki nem bírja elviselni ezt a olykor kulturálatlan formáját az életnek, ami egyes foci eseményeken van, az járjon könyvtárba.
3: Én csak azért sajnálom ezt, mert van felfüggesztett szektorbezárás, meg stb. Majd most megint, hogyha az UEFA elkezd vizsgálódni.
2: Nincs igazság amúgy.
3: Akkor majd megint az lesz, hogy megbüntetik a magyar válogatottat, amivel tulajdonképpen szurkolókat büntetnek, azokat a gyerekeket, családokat, igen, akik nem.
2: Ez a baj.
3: Ezt már sokszor elmondtuk, hogy ezzel én sose értek egyet. Itt volt például az egyik Deac jégkorong játékosa, aki súlyos sérülést szenvedett a hétvégén a Diósgyőr elleni jégkorong meccsen, úgyhogy az ellenfél egy 2 perces kiállítást kapott, és akkor itt megint arról beszélhetünk, hogy akkor hol van itt az igazság, meg is kellett műteni, eltört a sípcsatya a csatárnak, úgyhogy Debrecenben meg is műtötték, kedden rögtön ugye onnan a Miskolci kórházba szállították, még a sípcsont védője is eltört az ütközés következtében, úgyhogy nyilván szándékosság nem volt benne, de ilyenkor mindig ugyanaz a szituáció van, hogy a másik hónapokra kidőlt, lehet, hogy ezeket egy kicsit keményebben kellene szankcionálni, ezeket a sérüléseket hozó belépőket.
2: Igen, miután kiderül az, hogy ilyen súlyos lett, meg 8 napon túli a sérülés, és egyébként is, hogyha már a büntetéseknél, meg büntető eljárásokban is számít az, hogy mekkora a sérülés mértéke, akkor igen, egyébként itt is lehetne valamit tenni. Ha más nem lenne valami visszatartó ereje, hogy tudom, hogy szándékosság nincs benne, meg ne is feltételezzük, hogy van, de hogy jobban oda kellene figyelni, hogy a másikat azért ne bántsuk már. Tehát, igen, hogy legyen elrettentő
3: például. Nyilván egy jégkorong azért tudjuk, hogy egy kőkemény sport, vannak védőfelszerelések, de hát szerintem az egyik legkeményebb, hanem a legkeményebb olyan szempontból, hogy az ilyen csapatsportágak tekintetében jó, amerikai futball szintén hasonló, de talán a jégkorongnál olyan sebességgel mennek és ütköznek, és palánkra szorítás, és a többi, hogy tényleg nem kislányoknak való sport. Hát jobbulást kívánunk a debreceni játékosnak, más már úgysem, tehát ilyen lemezekkel meg csavarokkal kellett a sípcsontját rögzíteni. Folytatódott viszont a Suli Road Show a Loki csapatánál, újabb iskolába látogattak el, és ez egy nagyon jó kezdeményezés egyébként, és Nyíregyházán is hasonló dolgok kezdődtek, itt az elmúlt időszakban több iskolába is ellátogatott jó néhány játékos, és én azt gondolom, hogy a csapat meg a klub imidzshez ez is hozzá tartozik, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket. Debrecenben is hatalmas siker volt, autógramoztás, közös fotók is, élménybeszámoló, pénteken Nyíregyháza pedig a Kertvárosi iskolába látogat majd el a Sparinak néhány játékosa, és ott is hasonló programok lesznek, nyilván az is belefér, hogy esetleg egy kis közös játék, egy kis közös foci, és hát akkor a gyerekek elmondhatják magukról, hogy pályára léptek ezzel meg ezzel a játékossal. Így kell megszerettetni velük a csapatot, és így kell utána aztán azt elérni, hogy ezek a játékosok, vagy ezek a gyerekek aztán menjenek szurkolónak, vagy ha nem szurkolónak, és tehetségesebbek, akár játékosnak is az utánpótlás csapatokba. Révész Orsolyának pedig gratulálunk, ő egy nyíregyházi kötődésű vízilabdás, és ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, úgyhogy ott tanul, mostantól szurkolunk majd neki. Tegnap beszámoltunk arról, hogy az egy teniszező kapott ösztöndíjat, szintén egy nyíregyházi Závodszkiminál személyében, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért Amerikában is felfigyelnek a régiós sportolóinkra, és hát sok sikert nekik. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban azért a sport milyen komoly szinten van, milyen prioritást élvez, milyen edzők dolgoznak, milyen infrastruktúrális háttér van. Ebből azt gondolom, hogy a magyar sportolók meg a magyar válogatottak is profitálhatnak. Majd tegnap Canik Balázs tartott egy ingyenes edzést a Continental Arénában, a Mozdony Nyíregyháza keretében, november 8-án visszatér majd. Az ő edzés módszere ötvözi az aerobikot és a capoeirát, ez egy brazil harcművészeti ág. A kettőt összegyúrta, hát kőkemény edzés volt, úgyhogy erre lehet készülni majd november 8-án is, mert visszatér majd Canik Balázs Nyíregyházára, akkor pénteken Ikővel közösen tartanak egy edzést, és aznap fit mérések is lesznek, szűrő programok, tehát egészségügyi mérések. Érdemes beírni a naptárba ezt a november 8-át, hiszen elmész, és nagyon hamar megtudsz bizonyos dolgokat, tehát hogy mennyi a zsírszázalékod, milyen a vérnyomásod, milyen a vércukorszinted, a koleszterined, és stb.
2: És hogy milyen sokat kell még gyakorolni a kapoéra mozdulatokhoz.
3: Igen, és hogy mit kellene csinálnod, hogy ezt meg tud csinálni.
2: Igen, nagyon látványos, úgyhogy aki teheti, akkor tartson majd ezzel az eseménnyel. Laci, köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A Tisza kormány még októberben előterjeszti a 2027-es költségvetési javaslatot. Több mint 11 milliárd forinttal növelni a bírságokból származó bevételt a pénzügyminiszter. A KDNP kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Tisza kormány még októberben előterjeszti a 2027-es költségvetési javaslatot. Magyar Péter elmondása szerint a kormány csőd közeli állapotot örökölt ám az átlátható gazdálkodásnak és a hatékonyság növelésének köszönhetően már az idei büdzsében is mintegy 1200 milliárd forintos megtakarítást értek el. A miniszterelnök kiemelte, a pénzügyminiszter nem csak a jövő évi számokat, hanem egy középtávú helyreállítási stratégiát is bemutat majd a lakosságnak. Kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatot nyújt be a zöldség és gyümölcs áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésére december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett, hogy a lépést korábban a Tisza párt is megígérte, ám a javaslatot végül a KDNP készítette el. Az áfa csökkentés a legnépszerűbb hazai zöldségeket és gyümölcsöket érinteni, a kezdeményezés célja pedig a magyar családok és gazdák támogatása. Több mint 11 milliárd forinttal növelni a bírságokból származó idei állami bevételek előirányzatát a pénzügyminiszter költségvetési módosító javaslata. A tervezett emeléssel a 109,7 milliárd forintra növekvő keretösszeg a csökkenő útdíj és termékdíj bevételeket ellensúlyozná a büdzsében. A hazánkban kiszabott bírságok csak nem felét a közlekedési szabályszegések után járó rendőrségi büntetések adják, így a hiánycsökkentő intézkedés jelentős része várhatóan a közlekedési bírságok teszik majd ki. Intenzív törvényalkotási időszak kezdődik az országgyűlésben, ahol várhatóan október 19-én szavaznak a 2026-os központi költségvetés módosításáról, tájékoztatott Hallerné Nagy Anikó, a ház alelnöke. A kéthetes időszak kiemelt témái között szerepel a gyermekvédelmi előterjesztés, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó átcsoportosítás, a közmédia szerkezeti átalakítása, valamint december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása. Összesen 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására a kormány, aminek keretében a nyugdíj minimum összege a korábbi 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. A sávos korrekció mintegy 700.000 embert érint, és a kis nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs juttatásokra is. A tárcavezető hangsúlyozta, a gazdasági nehézségek és az alacsony növekedés ellenére a leginkább rászoruló társadalmi csoportok célzott támogatása azonnali beavatkozást igényelt. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős, rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hankobás, láttad?
2: Igen.
1: Láttad? Én néztem, igen, élőben. Ment egy ügyészségi idézésre, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, odazárt a kabátot. Ezt hihette a sofőr szerintem, vagy valami, és két-háromszor becsapta, majd kövérgázt adott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebből?
2: Rengeteg született. Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék. Az a lényeg, kezdj el futni.
1: Igen. És ez az
2: és
1: autó?
2: Át, igen, futsz éppen ja, az autó.
1: De várjál, de elkapod. De igen, embereket várj. Aha, és így néz csak, irányítan, jobbra megyek, és az NK-s pénzeket, vagy
2: azt
1: mi kezed?
2: Azt meg szeded össze.
1: Szeded. Úgy látod, milyen igen, jól csinálom?
2: Nagyon jó.
1: Nem maradok le, és most már van pénzem is.
2: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
1: Igen, mert próbálnak megállítani. És, bum, egy sajtóst elkaptam.
2: El. Hát bocs. Igen, neki mentél.
1: De lehet hírtévés volt.
2: De 52 milliót összeszedtél.
1: Oppá, oppá! Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy mi? Ez
3: semmi,
1: vagy csak ez egy napszemüveg.
2: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Ez a nagy újítás benne.
3: Hű, de kellett ez
1: hogy...
3: nekem.
1: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
3: Igen.
1: Tehát, hogy mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
3: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel húzni. Ez engem megnyugtat.
1: Na tessék, Laci a gyakorlati
2: kérdés. De lehet, nem? Hogy valaki rajong érte.
3: Na így lehet eladni mindent egy ilyen...
1: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
4: So, follow me.
1: Mondd már azt, hogy so, follow me. Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
3: ennyi,
1: Laci?
3: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
2: A Sunshine AI
1: piacra.
3: Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
1: Ó, tényleg?
3: Hát nem az OnlyFansnál, de hogy...
2: Kiesett a kontaktlencse menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszer csak így kipattant. És...
1: Azt hittem azért, hogy annyira mereztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
2: De tényleg olyan jó. Volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, nem már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi. Tehát,
1: igen,
2: hogy
1: nálam az... van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
3: Tehát egy szaunánál is irritálja.
1: Csukott szemmel.
3: Úgy ülsz bent.
1: Tök jó, igen, tök jó, mert mellette ülnek.
3: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
1: előnk. Főleg azért.
3: Józsikám, itt vagy még?
1: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen. Csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra. És mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csukott.
3: Eljátszod a vakot.
2: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
1: Hát ráfogsz valamire.
2: Egy asszonyfigyére.
1: Érzed, hoppá. Mire fogsz rá?
3: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
1: Igen, hoppá, akkor kiugrik a lencse.
3: Kicsit arrébb ülnék, mert kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kerülni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu
5: Sújtalan július este, dallamok húztak a csendbe.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na, ugye a Fidzsi-szigeteken eltűnt 40 kg kokain. 7 évvel ezelőtt letartóztattak egy férfit, találtak nála közel 40 kg kokaint. Na most a Fidzsi-szigeteken ezt 23 év szabadságvesztésre ítélik, de időközben hatályon kívül helyezték az ítéletet, de mégis úgy döntöttek most idén augusztusban, hogy akkor a legfelsőbb bíróság visszaállítja az eredeti elmarasztaló ítéletet és a büntetést is. Na akkor nézzük meg a bizonyíték raktárban, a bíróság bizonyíték raktárában, ellenőrizzük le, hogy akkor na mégis mi az, ami ellene szól. Hát mire megnézték, addigra a 39 zacskóból már nem volt meg, csak 32, 7 eltűnt, és az igazságügyi szakértők megvizsgálták a maradék 32-t, amiben meg liszt volt. Most konkrétan akkor igazából nincs ellene, a fickó ellen nincs semmi a bíróságnak.
2: Mennyit ült addig?
1: Hát akkor 7 évet bent volt.
2: 7 év alatt eltűnt gyakorlatilag a bizonyíték?
1: El. Azt nem tudni, hogy mikor tűnt el. Tehát az is lehet, hogy már az első évben eltűnt. És utána...
2: Nem tűnt fel, hogy a raktár környékén mindenki rettenetesen pörög és nagyon vidám. Tehát, hogy ott aki őrizte ezt a bizonyíték raktárt.
1: És nem, én csak
2: és
1: úgy tudom elképzelni.
2: Már mindenki sportkocsival kezdett el járni.
1: Úgy tudom elképzelni, hogy egyszer csak a bíróságon megnyitják az ülést, és felmegy a pulpitusra Dóis Tamás, és azt mondja, Dear Guest. Nekem ez jutott eszembe, így a
2: nem tudom,
1: szerről.
2: Tehát így eltűnnek a dolgok, tehát így...
1: A Vája bíróságon amúgy eltűnt utána, most szeptember 30-án 13 kg kokain is. Mi van ott azon a bíróságon?
2: Nem tudom, de ez a nagyon vidám bíróság lehet. Nagyon jól nyomják. És akkor most mi van? Nincs bizonyíték. Gyakorlatilag eltűnt. Akkor most ártatlanul ült? Nem ártatlanul, de hát nem tudják rá bizonyítani, hogy főnök, hát volt nálam pék vagyok, amúgy. Nem nézték, hogy lehet, hogy csak egy pizzériát üzemeltet, 32 kg pizzaliszt, most az is ott van megromolva, bezárt azóta minden.
1: Benne más kérdés merült fel, tehát az, hogy azzal takaróznak, hogy mentek és leellenőrizték, hogy de mit kellett azon ellenőrizni, hogy annak idején 19-ben kokainként vitték be a bizonyíték.
2: Minden nap meg kellett kóstolni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek minden nap minőség ellenőrizték.
2: Igen, és akkor figyelj már, mennyit vittél fel, egy lapáttal. Vigyünk fel egy zsákkal, nem kell annyi szaljon, vigyünk, jó, és akkor felvittek, szépen eltűnt 30 kiló.
1: Amikor minden nap ellenőrizgeted, és egyszer csak rájössz, hogy ez liszt. Na akkor várjatok, akkor ezt hogy adjuk be a többieknek, hogy ezt mi honnan tudjuk, hogy
2: vagy,
1: ez liszt?
2: Vagy nem, hanem már eltűnt, tudod, egy zsák, de valamit tegyünk helyére, mert fel fog tűnni. Tehát jön majd a következő ilyen ellenőr, és akkor azt mondja, na az az igazi szívás.
1: Ez
2: van, aki lement, és utána rájött, hogy hát ebben meg liszt van.
1: Nem, ez igen, ez 7 évig dézsmálták a 40 kilót, szerintem itt ez lehet.
2: Na jó, de az igazán pekes, az lisztet vitt fel magával. Szóval, te nagyon hülye, azt mi vittük le egy éve. Ó, tényleg.
1: Na vidd vissza most... szépen.
2: Mit akarsz dagasztani?
1: Úgyhogy nagy bajban van a bíróság, hát

0: Nyilván akinek a bizonyíték raktárhoz van bármi köze, ráadásul biometrikus beléptetőrendszerrel működik, és hát innentől kezdve kamerarendszer, nyilván vissza lehet majd ellenőrizni, hogy kik voltak azok, akik mindig hát púderes orral jöttek.
1: Hát mi van a hátán? Egy ilyen 30 kilós nagy lisztes zsák alatt jön, húzza maga után a port végig.
0: No. Mi az? Az csak a MAPEI csempen akasztó.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás. Ezen a hétvégén is igen nagy forgalommal kell számolni. Több rendezvény is a megyék területén, úgy Debrecen és Nyíregyháza belterületén is. Viszont a megyében le vannak terhelve az utak, elsősorban a főútvonalak. És a nagyforgalmú főútvonalak közül említésre méltó a 4-es számú főútvonal, úgy Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyháza átvezető szakaszán is a sebesség korlátozásokra tesznek odafigyelni. Viszont lakóterten kívül több helyen van a 4-es számú főútvonalon sebességkorlátozás, és több helyen mérték ma is a sebességet. A magyar közút mérnökségei helyreállításokat végeztek a hét folyamán, és jövő héten folytatódnak a munkálatok. Az időjárás változáshoz mindig nagy figyelemmel legyenek a járművezetők, és elsősorban a reggeli és a délutáni esti szürkületben körültekintően vezessenek, számoljanak, számítsanak kerékpárosokra, hisz megnövekedett számban közlekednek kerékpárosok is az utakon, kerékpárutakon, keresztirányú forgalomnál pedig a járművezetők úgy kanyarodáskor és áthaladáskor kerékpárutakon azt nagyon körültekintően tegyék, ugyanis az elmúlt napokban több kerékpáros baleset is történt a megyék területén. Gyakran fordultak elő rolleros balesetek, illetve jelentős anyagi kárra járó személygépjármű karambolok. Több esetben intézkedtek, helyszíneltek a rendőrök, de Kálusemény belterületén halálos kimenetelű baleset történt a hét közepén, aminek okát és körülményét a rendőrség szakértő bevonásával a továbbiakban vizsgálja. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Katárról szóló törvényjavaslatot. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. Már koncepciójavaslat is készült a 2036-os olimpia magyarországi megrendezéséhez. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés célja, hogy a vállalkozások számára egyszerű, kiszámítható és alacsony adminisztrációval járó adózási formát biztosítson. A tervezet értelmében a tételes adózás választásának lehetősége az egyéni vállalkozók szélesebb körére terjedne ki, és az a magánszemélyektől, valamint a kifizetőktől származó bevételek esetében egyaránt alkalmazható lenne. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A 3 évre szóló vezetői tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat október 26-áig, a testület pedig a tervek szerint november 2-án dönt az új elnök személyéről. A választás jogköre az alaptörvény legutóbbi módosításával került vissza a teljes ülést alkotó tagokhoz, miután a korábbi elnök Polt Péter mandátuma szeptemberben a 70 éves korhatár elérése miatt megszűnt. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén tárgyalja meg a szervezet 2036-os olimpiai rendezési koncepció javaslatát. A MOB hangsúlyozta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékozódási folyamatában való részvétel még nem jelent kötelezettségvállalást vagy hivatalos pályázatot. Szabados Gábor sportközgazdász szerint legalább 10 000 milliárd forintba kerülne, és komoly infrastruktúrális fejlesztéseket igényelne a 2036-os olimpia megrendezése Magyarországon. Nem adott és a jövőben sem kíván egyedi helyi adókedvezményt biztosítani a CATL akkumulátorgyárnak Debrecen önkormányzata. A Városháza közleményben reagált Tárkányi Zsolt államtitkár szándéknyilatkozat ismertetésére, kiemelve, a dokumentumban említett helyi iparűzési adókedvezmény csupán országos törvényi lehetőségre utal, a közgyűlés ilyen rendeletet nem alkotott. A város hangsúlyozta, hogy minden beérkező adóforintnak Debrecen fejlődését kell szolgálnia. Jubileumi 10. alkalommal rendezik meg a Voka színjátszó fesztivált Debrecenben. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kis településeken és városokban működő amatőr színjátszó csoportok számára. A 3 napos eseményen fotókiállítással, szakmai kerekasztal beszélgetéssel, valamint 9 amatőr társulat változatos komédiáival és drámai előadásaival várják az érdeklődőket a művelődési központban. 39 év után teljes hosszában megújult a Hajdú-Hadház és Hajdú-Sámson közötti összekötő út. A csaknem 9 kilométeres szakaszon a szakemberek a korábban helyenként alig 5 méter széles úttestet 6 méteresre szélesítették ki, egységes új kopóréteget építettek be, valamint rendbe tették a buszöblöket és a vízelvezetést is. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés a két település között.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsap a villám, és meghalsz, meg rád.
2: Mármint kocsival ne álljunk a fa?
1: Nem, gyalog. Vagyis hát így, hogyha...
2: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
1: Nem, hát az nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
2: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam, olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
1: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
2: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hő sok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat. Szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás. Úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
1: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkat, ahogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű
2: állat. Megvan az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végig folyik. Akkor szerencsétlen zsiráf, mit érezted ilyen hosszú nyakkal?
1: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
2: Hát még a legnagyobb állatok.
1: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
2: Nekünk meg?
1: Évek kellene.
2: Hát mire egyáltalán... repülni tudunk. Nem.
1: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
2: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportírekkel megyünk tovább. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Tegnap volt szerencsém találkozni Berki Krisztiánnal, de nem csak nekem, hanem nagyon sok fiatalnak is. Olimpiai bajnok tornászunk járt itt a régióban, egészen pontosan Nyíregyházán, és egy nagyon szimpatikus sportolót, vagy ex-sportolót ismerhettünk meg a szemhében. Bangkokban volt még egy nemzetközi konferencián, meg rendezvényen egy nappal korábban, úgyhogy leszállt a repülőről, majd kocsival ült, és már érkezett is Nyíregyházára. Az egyik iskola, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hívta meg, és nem csak élménybeszámolót tartott, meg nem csak egy ilyen interaktív órát, hanem nagyon érdekes volt, mert több volt, mint egy sima előadás. Megnézték a torna gyakorlatát, ugye lólengésben Londonban lett olimpiai bajnok, 50 másodpercig tartott az a gyakorlat, és gyakorlatilag azt így kielemezték, tehát végigmentek rajta, hogy mikor koncentrált, mikor lépett fel a szőnyegre, hogy mi volt, ami eszébe jutott, akkor hogy tudta kizárni azt, hogy 20 ezer ember ott van bent a tornacsarnokban, mindenki üvöl, tapsol, várja az eredményt, tőle is várták, hogy olimpiai bajnok lesz, és hát Angliában két brittel kellett két angollal megküzdenie, és sikerült őket legyőznie. Egy sportpszichológus segítette egyébként a munkát, és azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdődött, ahogy megfogta a kápát, ahogy fellépett, gyakorlatilag csend lett a fejében, és nem hallott semmit. És hát ez a bámulatos ebben, hogy mennyire tudnak koncentrálni a sportolók, és ezt próbált ugye a gyerekeknek is megtanítani, hogy amikor például dolgozatot írtok, és kint elmegy egy mentőautó, vagy a szomszédpadnál valaki éppen susmorog, és az téged zavar, hogy tudod kizárni a külvilágot. És ez csak egy feladat volt a sok közül, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog volt, hogy meghívták, és Pazonyi György egyébként, aki olimpia kutató és testnevelő a Kossuth Gimnáziumban, ő az, aki rendszeresen hív meg vendégeket, és most már nem is tudom, hanyadik olimpikon volt, aki Nyíregyházán előadást tartott, és folytatódik majd a sorozat a következőkben is. És hát folytatódnak azok a sorozatok is, például beszéltünk róla Debrecenben a Suli járó sorozat, ahová Suli Roadshow, a focisták mennek el meglátogatni a gyerekeket. Ma Nyíregyházán lesz a Kertvárosi iskolában egy hasonló, és én azt gondolom, hogy ez példaértékű, így lehet aztán a fiatal ha megszerettetni a sportot. Vagy pedig úgy, hogy jó eredményeket érsz el, úgyhogy régiónk csapatai a hétvégén fontos mérkőzéseket játszanak, mind a három NB1-es csapat idegenben lép pályára. Talán a legnehezebb dolga a Debrecennek lesz, hiszen a Ferencváros otthonába látogatnak majd. Hát megy a párbaj a szurkolók között, nem lesznek puszipajtások, maradjunk annyiban. Az egyik debreceni szurkolónak, aki egy régi szurkoló, meggyalázták az emlékét a néhányan a ferencvárosiak közül, ezért üzentek a loki szurkolók, úgyhogy szerintem ez egy nagyon pikáns és parázs hangulatú mérkőzés lesz. Nagyon nagy tétje van az Alegerszeg Nyíregyháza meccsnek is, mert hogy ott meg ugye mind a két csapat szeretne elmozdulni a hátsó régióból. Oda kerülhet a loki, hogyha kikap, és például a Nyíregyháza nyer az Alegerszeg ellen, akár az osztályozós helyig is visszazuhanhat, de annyira szoros ott a középmezőny, hogy egy-egy győzelemmel valaki óriásit léphet előre, akár a hatodik helyig is előre léphet, úgyhogy ez megint egy izgalmas mérkőzés lesz, és hát fontos meccs már a Kisvárdára is, ők meg a Vasas vendégei lesznek, annak a Vasasnak a vendégei, amely bombaformában játszott a válogatott szünet előtt, ugye NB2-ből jutottak fel, meglátjuk majd, hogy tudja folytatni a válogatott szünet után ezt a sorozatot a Vasas, kíváncsian várjuk. Valtteri Bottas pedig kíváncsian várjuk, megérkezett jó hírem a Malajziába a Forma 1 helyszínére, kerékpárral indult ugyanis. Tehát ellentétben a sztárokkal, akik magánrepülővel, meg helikopterrel, meg ilyesmivel indulnak, ő nagyon szeret bringázni, a párja is sportoló, és hát úgy döntött, hogy ezt a gyenge 420 kilométeres távot a dzsungelen keresztül bringával teszi meg. Úgyhogy el is indult, és mondta, hogy hát úgy menet közben, amikor egy óriás kígyó, egy kobra ott az útszélén úgy átsuhant, vagy át kellett ugratni esetleg egy ilyen nagyobb gyíkot, akkor ugye eszébe jutott, hogy hát nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet volt, főleg éjszaka, amikor a dzsungelben jönnek azok a hangok, amikről csak sejtett, hogy nagyjából mi lehet az.
2: És hát mekkora.
4: Igen. Mi nemrég nézegettünk egyébként Ildikóval ilyen bicikliket, és ugye ezeknek az autóknak is, tehát azok az autók szerepelnek a Forma 1-ben, akik gyártották. Az egyik az 28 kg, azt hiszem, és olyan ajándékbukós isak jár hozzá.
3: Oh, hát akkor már megéri
4: indexel,
3: kettőt.
4: Indexel a bukós isak, féklámpa van benne, nagyon tetszik. Amúgy mondtam nekem, a bukós isak a best, bár a biciklit már nem bírnám.
3: Akkor felemel. Csak az ajándék bukós isakot kérni, a biciklit nem kell, köszönöm.
4: És a másik pedig, az pedig kevesebb, mint 800 gram a súlya a biciklinek. Tehát zseniális.
2: Uh-huh. És jól ki vannak ezek már találva egyébként, főleg ezek a versenybiciklik.
4: Igen, és akkor ott poénkodtunk azért Ildikóval, hogy mondjuk feltennénk a vonatra, és akkor így jönne egy férfi, mondaná, hogy hadd segítsek, hagyjad csak, elbírom, és akkor ez 800 grammot itt pikpak. Inkább a táskámat fog meg, az nehezebb.
3: Hát ezek már nagyon könnyűek, ezek a bringák, de azért azt is tudnod kell, hogy ezek az alkatrészek is horror áron vannak. Tehát ha belemész egy döccenőbe, és mondjuk egy kicsit elgörbül a kerék, vagy ilyesmi, akkor azért az zsebben nyúlós.
4: Hát nyilván, de azért úgy, na, tehát ott van az, hogyha valaki ennyire rajongó, akkor simán be tud szerezni.
3: Így van, de segítek, van olyan bukós is a kiegészítő most már, amiben benne van az, hogy ha hirtelen fékezel, akkor van benne egy ilyen, hát egy sebesség szenzor, vagy nem is tudom mi, akkor van rajta féklámpa, és magától kigyullad, és lehet kapni indexet is, tehát már olyat is tudsz venni, hogy felszereled a biciklire és indexet, mint a rollereken.
4: Nagyon
3: tehát,
4: jó.
3: Hogy ilyen pár ezer forintért fel lehet így turbózni a biciklidet, és akkor rögtön eladhatod, mint hogyha milyen drága lenne.
2: Kár, hogy a régi jó dolgokban nem maradt semmi. Kiteszem a kezemet a jobbra, mert arra akarok menni.
3: Néhányan nem is értik a rolleresek közül, hogy miért teszi ki a kezét. Hát azért, mert úgy szoktak indexelni.
2: Igen.
3: Igen, úgyhogy
2: még ezt tanultuk anno.
3: Igen. Na, úgyhogy Bottas megérkezett. Sokan egyébként, rengeteg mém is készült, hogy Bottasnak ez az egyetlen esélye, hogyha a legközelebbi Forma 1-es futam annyira rossz az autója, hogyha a bringájával indul.
2: Akkor hamarabb célba ér.
3: Hát, vagy legalábbis akkor pontot szerezhet, mert akkor van rá esélye. Vagy az első sort megszerzi magának, hogyha a bringával gyorsabban körbeteken, mert gyorsabb, mint az autója. De örülünk, hogy célba ért. Egyébként hihetetlen, mert én nagyon kedvelem. Volt egy időszak, ha már a mai témán kezd volt, hogy egyébként mit csinálnál, hogyha a másik nem tagja lennél, hát Bottas csináltatott magáról egy naptárt, de azon felbuzdulva, hogy mindig csak mesztelen nőket látsz a naptárokon, ő van pucéron a képeken.
4: És úgyhogy mennyire igaza van.
3: Egy szál kötényben, ahogy éppen főz, meg ilyesmi, meg ül a szaunában, meg stb.
4: És képzeld el, ahogy egy szingli nő kiteszi a garázsába, ugyanúgy, mint ahogy a férfi.
3: Nem, ő a Forma 1-es pilótákat ajándékozta meg ezzel, nagyon örültek neki.
2: Milyen boldogok lehettek.
3: Igen, úgyhogy ők nagyon boldogok voltak, hogy örülhettek, hogy láthatták Bottas hátsúlyát. Na, úgyhogy, ha gondolod, majd szerzünk Mészáros anyának, szólunk, hát ha még maradt ebből a naptárból.
4: Hát ez nagyon kedves lenne.
3: Nem annyira aktuális, de még megpróbáljuk megszerezni neked. Vagy letöltjük, és majd kinyomjuk.
2: Imádnám, amikor jönnek átvenni a mozi jegyeket, és Maránál ott van a falon éppen Valtteri Bottas, ahogy a hátsúlyát mutatja.
3: Aha. Igen. Mondjuk egyébként ezzel kapcsolatban most az egyik ilyen, ha már bringás, az egyik ilyen bringaboltnak a vezetőjével beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő most le fog fogyni, és van egy célkitűzése, úgy akar kinézni, mint Brad Pitt a Trójában. Tehát nem mostani Brad Pitt, hanem mint ahogy a Trójában kinézett, mert azt mondta, hogy neki az az ideális férfi alkat, meg stb. Hát azért 50 évesen már nem olyan könnyű úgy lefogyni és úgy kinézni, de várjuk
4: de legalább
3: az eredmény.
4: Van célja.
3: Van célja, így van, úgyhogy...
2: Hányszor mondtam én is ezt?
3: Egy év múlva, majd megnézzük, hogy ez sikerül. Igen. Kézilabda, gyorsan csak egy mondat erejéig, mert hogy a Sziget-Szentmiklósi kézi csapathoz betörtek. Na most, hogyha egy kézi csapatnak az öltözőjébe, szekrényébe betörnek, akkor nagyjából mi jut eszedbe, mit visznek el?
2: A mezeket.
3: Mez, labda, ilyen mindenféle esetleg stopper, vagy valami, hát itt nem.
2: Síp.
3: Kérlek szépen, elvittek egy sövényvágót, meg egy benzines láncfűrészt, mert az volt ott mellette. Ne kérdezzétek egyébként, hogy a Sziget-Szentmiklósi kézi csapatnak a kis szertárában mit keresett a láncfűrész és a sövényvágó. Lehet, hogy ez az egyik motiváló eszköz.
2: Ők is valahonnan elvették.
3: Megmondtam, hogy jobban kell futni. Berántam a láncfűrészt, úgyhogy rendőrségi feljelentést tettek, ott a sporttelepen valószínűleg valami más munkálatokra használták ezeket a gépeket, de aki elvitte, az sejthette, hogy valami
2: és azt gondolták, hogy ott biztonságban lesz.
3: Igen, úgyhogy keresik a sövényvágót és a láncfűrészt, meg a tettest is.
2: Laci, köszönjük szépen a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben szintén mozgással foglalkozunk majd itt a Fit percekben. Egy érdekes témáról beszélgettünk Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőivel.
2: Rendszeresen edzünk, fehérje bevitelre érdemes különösen figyelni. A fehérje fontos szerepet játszik az izmok felépítésében és regenerációjában. Ezért nem csak azoknak fontos, akik izmot szeretnének építeni. Jó fehérje forrás lehet például a tojás, a hús, a hal, a tejtermékek, illetve számos növényi eredetű élelmiszer. De itt is igaz, nem egyetlen tápanyag a lényeg. A kiegyensúlyozott étrendben a fehérje mellett megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, rost, szénhidrát és egészséges zsír is helyet kap.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatalát. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László. Megszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kata és a vagyonadó ügyében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a kormány gyermekvédelmi jelentésének nyilvánosságra hozatalát. Az ellenzéki párt nehezményezi, hogy az augusztus végén elkészült dokumentum bemutatásával másfél hónapot várt a kabinet, amivel álláspontjuk szerint Magyar Péter miniszterelnök csupán a saját büntető ügyéről és a tervezett adóemelésekről próbálja elterelni a közfigyelmet. A kormányfő a Bicskei Gyermekotthon elmúlt két évtizedét feltáró vizsgálat kapcsán úgy fogalmazott, az állam évekig szisztematikusan cserben hagyta a védelmére bízott gyerekeket. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, a teljes tilalom fenntartása lakossági fűtési válsággal, munkahelyek megszűnésével és milliárdos kártérítési perekkel fenyegetett volna. A kijelölt védett erdőterületek 35%-ában, valamint a 120 évnél idősebb állami erdőkben továbbra is tilos a fakivágás, az erdőgazdaságokat pedig a jövőben profi mentes természetvédelmi alapú működésre állítják át. Alapvetően kedvezőnek tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kata és a vagyonadó átalakításának kormányzati irányát, de további egyeztetéseket sürget. A szervezet üdvözli, hogy a kisvállalkozók újra számlázhatnak cégeknek, és 22 millió forintra emelkedik a bevételi határ. Ugyanakkor arra figyelmeztet, a magasabb közterhek csalódást kelthetnek a korábbi rendszert visszavárókban. Azt javasolják, hogy a cégek felé történő számlázás után fizetendő 15%-os többletadó egy része emelje a katások társadalombiztosítási és nyugdíj alapját. A Bicskei Gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzési eljárása miatt versenykorlátozó megállapodás gyanújával. A hatósági eljárás feljelentések alapján indult, amelyek szerint a meghívásos tendert törvénytelenül manipulálhatták a nyertes cég javára. Az ügyben érintettként felmerült Radnai Márk kormánybiztos neve is, aki ugyanakkor visszautasította a vádakat és közölte, hogy nem vett részt a rendezvény megszervezésében. Október 10-én és 11-én teljes lezárás mellett végez karbantartási munkálatokat a MÁVA déli pályaudvaron a haladhatatlan sebességkorlátozások felszámolására. Vitézi Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a hétvégi beavatkozás csak az előfutára a Baross Gábor vasútfejlesztési terv átfogó rekonstrukciójának. A későbbi nagy beruházás során lesüllyesztik a Kisgellért-hegyi alagút pályaszintjét az emeletes motorvonatok fogadásához. Emellett korszerű a biztosító berendezéseket és akadálymentesítik a peronokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az angol font és a svájci frank jegyzése tovább mérséklődött a forinttal szemben, a fontára így alulról súrolja a 432, míg a franké a 393 forintot. Az euró és az amerikai dollár viszont nem mutatott érdemi elmozdulást, előbbi jegyzése éppen, hogy csak meghaladja a 366, utóbbié pedig kicsivel a 327 forintot. Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
2: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
1: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
2: Igen, jogosítványa nem volt még, nem igen. Lehetett.
1: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
2: Hát az nagy segítséget jelent.
1: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. Hát ez... Tehát neki volt ennyi esze.
2: Na hát ez tényleg nagy segítség volt akkor a kisrácnak, tehát egy vakvezet világtalant, egy 8 éves vezet egy kocsit. Igen, tehát két jogosítvány nélküli, de legalább az egyik már
1: tudott szaladni.
2: Már nagyobb, mint a másik, de még mindig fiatalkorú, vagy kiskorú, vagy nem is tudom, hogy van a 14 év alatt. Szóval igen, de ő jól futott. És én nem is voltam ott. Megmondtam kisfiam, hogy csak akkor mehetsz, hogyha magaddal. Hát anya, vittem, nem volt ott, nem kapták el.
1: Figyelj, mondjuk én elég későn érő típus voltam. Én szerintem akkor voltam mondjuk 8 éves forma, mikor ez a gyerek, aki itt vezetett, ez 3 éves lehetett. Tehát hogy akkor voltunk körülbelül egy szinten.
2: Hova akartak menni, azt kiderült?
1: Nem tudom, fogalmam sincs. Szerintem ők sem tudják.
2: Tehát hogy mi volt a... Anya, elvihetem a kocsit? Persze, ott van, csak Pistikét vidd magaddal. Miért? Tehát, hogy...
1: Hát gondolom elküldte őket a boltba.
2: Nem tudom.
1: Itt a kulcs, hozza anyádnak cigit meg bort.
2: Lehet.
1: Nem tudom.
2: Lehet, hogy ez volt. Én már nem vezethetek, kisfiam, mert ittam ma.
1: Például. Na látod?
2: Ezért pont jó. Akkor mennyi érte? Neked úgy sincs a rendszám sem a kocsin, jogosítványod sincs, nincs mit elvenni, kicsi vagy, nem lehet megbüntetni.
1: Igen, mint a filmben is, hogy már ittam reggel egy vodka narancsot. Reggel, hát de még csak 9 óra van. Azért volt benne narancs. Úgyhogy, igen. Na mindegy, anya odaadta a kulcsot, nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, de a gyerek szándéka az nyilvánvaló volt, hogy ő vezetni akart. És valamilyen szinten ment is neki, mert hallottunk már ilyet amúgy, hogy gyerekek vezetnek autót, tehát hogy ez működik, hát mindaddig. Csak azt nem értem amúgy, hogy miért nem volt rajta rendszámtábla. Uh-huh. Vagy itt van, fiam, gyakoroljál ezzel?
2: Valószínűleg...
1: De itt a kertben játszál, lássam, nem?
2: Igen, valószínűleg műszaki sem nagyon volt már a gépjárműben akkor ezek szerint, hogyha nem volt rajta rendszám.
1: Igen, mert azt szokták mondani amúgy a férfiak is, nem, hogy ha az autó nincs teljesen rendben, hogy úgyis csak az asszony jár vele. Tehát ezt nekem autószerelők szokták mondani, hogy amikor mondják, hogy alig van már rajta a gumi futófelület, meg rosszak a fékek, és akkor ezt szokták mondani, hogy hagyja csak az asszony jár vele a városban.
2: Oda jó lesz az is.
1: Igen, nem hát ezzel meg csak a 8 éves gyerek jár, tehát hogy nem baj, hogyha nincs jó állapotban. Szóval a 14 éves meglátta a rendőröket és elfutott. Amikor a tínédzser észrevette, akkor ugye kipattant az autóból. Na most a történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntető eljárás indul ellene. Járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntető eljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
2: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
1: Büdös kölyök, 8 éve hazudik, ugye hány éves 8?
2: Igen, és nincs is kocsink, az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
1: 800-on csinál, fordítva forog ez a nagy világ.
0: Változatos kedvencek.
2: Őrizd az álmot, míg én.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nem kint élnél?
2: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
1: Hát igen.
2: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
1: Mesztelenül szaladgálnék.
2: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
1: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
2: Ez most komoly.
1: Esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
3: Hát ezt csináljuk
1: csinálni.
2: De most abban mi az extra?
1: Hát ez
2: átlagos hétvége.
3: Na például akkor, hogy legyen extrém, hogy a bánatba nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
2: Kimennék botort bütykölni.
3: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom. Tehát így fogalmam nincs.
2: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod? Úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
1: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
3: És mit akarnál elérni vele?
2: Hát...
1: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most még már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
3: Jaj, de az csak rólad volt szó.
1: Ja.
2: Személyeskedésben vagyunk, csak szólok.
3: Nem, csak Mara szeretne most már oda kerülni a keverőpulthoz, és egyszer eljátszhatjuk most már, hogyha hónapok óta itt ül, és tényleg most már úgy érzed, Norbi, hogy betanulta ezt a szakmát, és helyet tudtok cserélni, akkor átengedhetnéd neki.
2: Hát jó, de az nem egyenértékű azzal, hogy akkor ő elmehet hajókázni.
3: Nem, Isten őri,
1: sehova nem engedjük. Az arról volt szó, hogy hónapok kellenek oda kerülni. Én egy alkalomra odaülök, hogy hajókázni mehessek.
3: Jó, akkor majd kapsz egy vízibiciklit sóstól.
1: Na jó, ezért megbeszélem a főnivel, hogy tök mindegy, hogy hol, üljünk fel egy hajóra, nekem jó itt Tokajnál, vagy valahol, mit tudom én, küldök nektek egy selfie-t.
3: Menjél a Bodrogra, láttad? Most olyan szép zöld volt egyébként.
1: Tehát nem valami... baj, majd megszerkeztem, hogy kék legyen. Ráteszem egy jó. Tengerre.
3: Figyelj, megkapod a császárszállási tavon is vitorlázhatsz nyugodtan.
2: Persze, mert kevés benne a víz.
3: Hát már nincs benne konkrétan.
2: Igen, teljesen. Jó szórakozást hozzá, de ha gondolod, Debrecenben elviszlek a Békástóhoz, azt ott azt csinálsz, amit akarsz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás! Ezen a hétvégén is igen nagy forgalommal kell számolni. Több rendezvény is a megyék területén, úgy Debrecen és Nyíregyháza belterületén is. Viszont a megyében le vannak terhelve az utak, elsősorban a főútvonalak. És a nagyforgalmú főútvonalak közül említésre méltó a 4-es számú főútvonal. Úgy Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyháza átvezető szakaszán is a sebesség korlátozásokra tesnek odafigyelni. Viszont lakóterten kívül több helyen van a 4-es számú főútvonalon sebességkorlátozás, és több helyen mérték ma is a sebességet. A magyar között mérnökségei helyreállításokat végeztek a hét folyamán, és jövő héten folytatódnak a munkálatok. Az időjárás változáshoz mindig nagy figyelemmel legyenek a járművezetők, és elsősorban a reggeli és a délutáni esti szürkületben körültekintően vezessenek, számoljanak, számítsanak kerékpárosokra, hisz megnövekedett számban közlekednek kerékpárosok is az utakon, kerékpárutakon, keresztirányú forgalomnál pedig a járművezetők úgy kanyarodáskor és áthaladáskor kerékpárutakon azt nagyon körültekintően tegyék, ugyanis az elmúlt napokban több kerékpáros baleset is történt a megyék területén. Gyakran fordultak elő rolleros balesetek, illetve jelentős anyagi kárra járó személygépjármű karambolok. Több esetben intézkedtek, helyszíneltek a rendőrök, de Kálusemény belterületén halálos kimenetelű baleset történt a hét közepén, aminek okát és körülményét a rendőrség szakértő bevonásával a továbbiakban vizsgálja. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes szép hétvégét, a viszont hallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Mégiscsak felbomlik a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződés. 5%-ra csökkentik az NKA miniszteri keretét. Ígéretük már van a hajdubihari településeknek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó cégcsoport elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést. A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. A kabinet korábban döntött a megállapodás felbontásáról, mivel az állam számításai szerint lényegesen olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani a hazai strádahálózatot. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, a döntéssel a szakmai testületek kezébe adják a kulturális közpénzek átlátható elosztását. A korábbi mintegy 20%-os keretből Hankó Balázs volt miniszter, 2025. februárja és 2026. áprilisa között csaknem 5,5 milliárd forint egyedi támogatást osztott ki. Útlevél beolvasása nélkül csupán arcfelismeréssel lehet majd használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit 2027 elejétől. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint az új e-kapuk automatikusan fotót készítenek az érkezőkről, és az adatbázisban meglévő képekkel összevetve engedik be az utasokat. Az új technológia a becslések szerint akár 25%-kal is felgyorsíthatja a határellenőrzést, az úti okmányokat azonban továbbra is maguk nál kell tartaniuk az utazóknak. Hosszabb távon is fenn kívánja tartani a kormány a Magyar Falu programot, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium válasza szerint a következő években is biztosított lesz a támogatási keret. A tárca a civis hír megkeresésére reagált, miután az egyik pályázati kiírás 22 milliárd forintos országos keretéből mindössze 65 millió forint érkezett Hajdú-Bihar megyébe. A minisztérium közlése szerint kizárólag szakmai szempontok alapján bírálták el a benyújtott anyagokat, a jövőben pedig a területi aránytalanságok elkerülésére objektív és mérhető értékelési rendszert ígérnek. Panaszkodnak a debreceni Nyulasváros rész lakói a gyorshajtók és a szabálytalankodó autósok miatt, akik a Böszörményi úti torlódásokat kerülve a lakópihenő övezet utcáin száguldoznak. A sofőrök nem csak veszélyeztetik az ott élőket, de a burkolatlan útszakaszokon jelentős port is felvernek. A lakossági jelzések nyomán a civil fórum a közútkezelőtől fizikai akadályok kihelyezését, a rendőrségtől pedig fokozott ellenőrzéseket kért a szabályszegők kiszűrésére. Egyre nagyobb darucsapatok vonulnak Magyarország felett, amelyek egyik legfontosabb hazai pihenőhelye a Hortobágy. Évente mintegy 250 ezer madár fordul meg a térségben, a vonulási csúcs idején pedig egyszerre több tízezer daru gyűlik össze a pusztában. Az idei szárazság miatt azonban kevesebb a táplálék, így egyes csapatok a megszokottnál korábban folytathatják útjukat délfelé. Az esti behúzás látványos jelenségét a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett túrákon az érdeklődők is megfigyelhetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Egy újabb hétvége természetesen csak is Sun City-vel, így október 10-én. Gedeon Bendegúz napján nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, amit ígérhetek, hogy mind nyert hasznosak, tudatosak leszünk, és a folytatásban még az is kiderül, hogy mit főzzél, hogyha nincsen ötleted, és persze hozom a mai témánkat is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Shootings után Dua Lipa mindjárt érkezik. A kettő között viszont alvásfigyelésről lesz szó a folytatásban. Hát nagyon sokan próbálkoznak ezzel az applikációval, mármint hogy letöltik, és azt gondolják, hogy ezzel az alvás minőségén javíthatnak. Hasznos egyébként, szó, viszont vannak azért pontatlan adatok, téves önértékelés, fokozott esti képernyőidő vagy kényelmetlenség, adatvédelmi akadályokról, aggályokról már nem is beszélve. Fontos tudni, tönkre vághatják az alvásunkat, már csak a tudat is, hogy állandóan figyeljük is, hogyha esetleg az érték nem olyan, akkor akár ez is tönkre teheti egyébként a későbbi alvásunkat. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre oda, és találjuk meg ezt a bizonyos arany középutat. 2021-ből Dua Lipa pedig már érkezik.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Még tart az egyhetes közlekedés biztonsági akció az utakon, tehát roadpal, most éppen a térségben is jelenleg az elektronikai eszközök használatát figyelik, súlyosan veszélyezteti ugyanis a személy és a vagyon biztonságot, úgyhogy legyen nagyon elővigyázatos te is. Jó utat, balesetmentes közlekedést!

Marianna újra jön hozzá a legfrissebb híreket és shows után, de még ebben az órában egyébként Szambrő biztosan itt lesz egy újdonsággal, aztán belecsapunk a Sun City folytatásába, főzünk valami finomat, kinyit a gasztrotúra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyos megélhetési válságba kerültek a hazai kistermelők. 16 pontos követelést fogalmaztak meg az érintettek a gyermekvédelem megújításáért. További figyelemfelhívó lépéseket tehet a pedagógusok szakszervezete. Várhatóan október 26-áig korlátozzák a forgalmat a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Súlyos megélhetési válságba kerültek a hazai kistermelők, a drága takarmányárak, a nyomott felvásárlási árak, valamint az asszály és a kártevők okozta károk miatt. Az agrárszektor beszámolója szerint az állattartás jövedelmezősége mélypontra jutott, az értékesítési lehetőségek pedig folyamatosan szűkülnek. A folyamatos bizonytalanság és a fiatal utánpótlás hiánya miatt egyre többen hagynak fel a mezőgazdasági munkával, ami már az egész ágazat jövőjét veszélyezteti. 16 pontos követelés csomagot fogalmaztak meg a gyermekvédelem megújításáért az SOS gyermekfalvakban élő és ott felnőtt fiatalok az állami gondoskodásban élő gyermekek napján. A döntéshozóktól a bántalmazással szembeni zéró toleranciát, alkalmas és szerető nevelőszülőket, valamint jobb életkörülményeket kérnek. A szakemberek hangsúlyozzák, a hazai rendszerben több mint 23 ezer gyermek él, miközben a szakember hiány továbbra is komoly kihívást jelent. További figyelemfelhívó lépéseket tehet a pedagógusok szakszervezete, ha a jövő évi költségvetésből kimarad az ígért béremelés. Totyik Tamás elnök elmondta, hogy a párbeszéd elindult az oktatási tárcával, de a források szűkösek. A szakszervezet a 2027-es költségvetési törvény tervezetének megjelenése után dönt az esetleges demonstrációról vagy a sztrájk hirdetésről. Várhatóan október 26-áig korlátozzák a forgalmat a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán, az M35-ös autópálya felé vezető oldalon. A Debreceni Vízmű ZRT a burkolat felújítás előtt elvégzi a helyenként több mint 70 éves ivóvízgerinc vezetékek rekonstrukcióját. A beavatkozást sávlezárás mellett modern földalatti béleléses eljárással hajtják végre, így a munkálatokat teljes út felbontása nélkül lényegesen kisebb fennakadással végezhető el. Minden eddiginél több, összesen 41 fiatal természettudományos pedagógus nyerte el idén a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítványának FIT alkotói díját, köztük kiemelkedő debreceni tanárokkal. A havi 100 000 forintos ösztöndíjjal járó elismerést a Debreceni Szakképzési Centrum vegyipari technikumának három oktatója, Gönci Gabriella, Páka Gergő és Sütő Attila, valamint a Tóth Árpád gimnázium két pedagógusa, Herendi Borbála és Stárközi Bianka vehette át az élményszerű oktatásért. 1 millió forintos adományt ajánlott fel a Kevijép építőipari Kft. Az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványnak a Debreceni Gyermekklinika javára. A támogatást a neonatológiai intenzív osztály több mint 10 éves légzéstámogató berendezéseinek cseréjére fordítják. Az új készülékek kíméletesebb és hatékonyabb segítséget nyújtanak majd a legkisebb súlyú koraszülöttek állapotának biztonságos stabilizálásában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu, magyar ízvilág és netisztult elegancia.
3: Folytatódik a Sun City, méghozzá kinyit a Gasztrotúra, amit ígérhettek, hogy az őszi finomságok kerülnek ismét terítékre. 0-2-3-16-3000, hogyha neked is van bármilyen tipped, addig viszont csak jó zene, Olivia Dean-től érkezik a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás Sunshine FM. Csak jó zene!

0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
2: Virtuálisan főzök most, de ezt tudod, ez annyira reálisnak hat, hogy én ilyenkor, mikor végzek a műsorral, akkor nem csak úgy elképzelem, de meg is valósítom. Éppen ezért ebből hoztam egy pár ötletet, amit én most szeretnék majd elkészíteni. Őszi finomságokról van szó. A levesek és a főzelékek kategóriájában vagy ból kezdenék most válogatni. Sütőtök krémleves, az ősz legismertebb és legkedveltebb melengető levestája. A vörös lencse főzeléket is nagyon-nagyon szeretjük. Gyorsan elkészíthető, egészséges és nagyon laktató, és itt van a gomba leves. Én annyira nem szeretem, de nagyon szívesen elkészítem. Ez a friss erdei vagy csiperke gombák tökéletes egyvelege a hűvösebb napokon. És ugye a főételek közül például miért a sütőtökös tészta, vagy hogy néz ki mondjuk a kelkáposzta különleges módon, innen folytatjuk.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Hely kedves konyha tündérek, veled vagyok most a gasztrotúra, kinyitotta a kapuit 9 óra után egy kicsivel, már csak azért is érdemes figyelni, mert hozok pár tippet, hogyha még neked nincs. A sütőtökös tésztáról ígértem, hogy mondok pár gondolatot, hát barna vajas, gnocchi pirított sütőtök kockával, ezt érdemes megfogadni, hogy így készíted el, vagy egyébként tejszínes gombás csirkeragú sütőtökkel, ez is tökéletes megoldása. A rakott kell káposzta, klasszikus is lehet, de lehet magyaros egy tálétel is, darált hússal és rizssel, vagy a sült libacomb, bizony-bizony ez már október vége felé nagyon menő lesz, de már most is elkészítetted, kiváló választás, és hát a desszertekről már nem is beszélve, a szilvás pitét, vagy a gombócot, a friss szilva utolsó hullámának remekei, vagy a hagyományos rácsos sütemények fahéjjal és sok almával, illetve a birsalmas sajt a hagyományos édességek közül még ő is itt van, amit akár mustban is megfőzhetünk. Bizony-bizony nagyon jól hangzik ez a sok-sok finomság, viszonylag gyorsan elkészíthetőek, nem túl nehéz ételek, úgyhogy jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá! Welcome to Saint-Tropez.

Shakira után a folytatás, Kungs még itt lesz egyébként a tűzgöllel, és persze Marianna is a 10 órási hírekkel. Minimum 25%-os azonnali béremelés sürget, hogy ki és mikortól már is kiderül a részletekből, de előtte akkor még érkezzen Kungs itt a Sunshine-on.

0: Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megszűntek a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások. Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap új vezetése. Fekete Győr András szerint kizárólag népszavazás dönthet a 2036-os olimpiai pályázatról. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október 1-től megszűntek a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások Magyarországon. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint az építészeti törvény módosításával az állam elővásárlási joga is törlésre került. A döntés értelmében a gazdasági szereplők a jövőben előzetes bejelentés nélkül szállíthatnak ki építőanyagokat az országból, amíg 2021-ben bevezetett korlátozások miatt egyébként az Európai Bizottság korábban kötelezettségszegési eljárást indított. Párbeszédet kezdeményez a Nemzeti Kulturális Alap a hazai kulturális támogatási rendszer átalakításáról és modernizációjáról. Az NKA új vezetése célul tűzte ki a kultúrfinanszírozás átláthatóbbá és nyitottabbá tételét, ezért egy kérdőív segítségével méri fel az érintettek és a szakma véleményét. A felmérésben többek között a pályázati rendszer reformjáról, az anonim bírálatról és az objektív pontozásos módszertan bevezetéséről várják az észrevételeket. Október 30-a éjfélig. Kizárólag országos népszavazás dönthet a 2036-os olimpiai pályázatról Fekete Győr András szerint. A Momentum korábbi elnöke hangsúlyozta, a rendezési tervről nem határozhat egy szűk politikai elit a lakosság megkérdezése nélkül. Kiemelte, hogy az országnak a következő évtizedben olyan sürgető környezeti és társadalmi problémákat kell megoldania, mint az oktatás, az egészségügy és a vízkészletek védelme, amelyek fejlesztési forrásait egy olimpia felkészülése jelentősen elszívná. 18 új veszélyes pszichoaktív szert vett fel tiltólistára az Egészségügyi Minisztérium a legfrissebb magyar közlönyben megjelent rendeletével. A szigorítás értelmében az érintett szintetikus vegyületek birtoklása, forgalmazása és fogyasztása is bűncselekménynek minősül és büntető eljárást von maga után. Helyi népszavazás megtartását szorgalmazza a debreceni akkumulátoripari beruházással kapcsolatban Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. A politikus a debreceni közmeghallgatáson bírálta az újabb akkumulátorok újracsomagolását végző üzem létesítését. A lakosság részéről továbbra is jelentősek a környezetvédelmi, biztonsági és zajterhelési aggályok, míg a beruházó CATL tájékoztatása szerint a kínai vendégmunkások magas aránya csak átmeneti állapot lesz a gyárban. 4 jegyellenőrítést kamerát tesztel október 19-ig a DKV Debreceni Közlekedési ZRT. A tesztüzem célja a kamerák technikai működésének, kép- és hangminőségének, valamint az adatok biztonságos tárolásának és titkosításának a vizsgálata. A társaság tájékoztatása szerint az ellenőrzések során rögzített felvételektől a személyi biztonság és a vagyonvédelem erősítését várják a debreceni tömegközlekedési járatokon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A Az a helyzet, hogy Mariant meg tudom erősíteni az időjárás szempontjából vagy tekintetében, de hogy a következő napokban hogyan is alakul, kell-e végre esőre számítani, ígérem, hogy utána nézek. Addig is egy újdonsággal nyitjuk az óránkat. Köszi, hogy itt vagy, jó hétvégét!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Pont jó Herlineket van már még tavaly előttről itt a Sunshine-on, hát hogy mi a pont jó mondjuk az időjárásunkban, például a napsütés az mindenképpen. Tehát hallod a hangomon ismét sikerült egy picit meghűlnöm, megfáznom, de hát ez nem is csoda ez az időjárás, ez teljesen kiszámíthatatlan. Reggel, kora reggel még ilyen 0-7 fok körüli értékeket mérünk, vagy hát hajnalban, aztán reggel már olyan 7-8 fokot, viszont ez még mindig csekély ahhoz képest, hogy napközben meg akár 25-26 fokot is. Tehát azért nagy a napi hőingás, és ráadásul nagyon várjuk az esőt, én erről folyamatosan beszámolok, és biztos tapasztalat, hogy nem igazán érkezik egy kis cseppet talán a hirtelen, hogyha láthattunk, illetve érezhettünk. Hát ha minden igaz, hétfőn a sok napsütés marad, bár felhő átvonulások lesznek, a maximumok továbbra is 18-19 fok körül alakulnak, és hát esőre nem nagyon van kilátás, szélre viszont igen, illetve frontra is, most a melegfronti hatás érvényesül, úgyhogy a fejfejes migrén és a görcsös panaszok sajnos jönnek, megmennek. Üzzük el jó gyorsan, vagy legalábbis segítsünk ezen, például mondjuk egy jó közlenével. Mit szólsz hozzá mondjuk, hogyha Nicki Minaj érkezik, aztán itt lesz Ray Dalton, sőt Los Pecfences is szólni fog. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

esés Jankfly után ez volt a kis kece még idénről, egy jó kis dal itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, sokat gondolkodtam, hogy milyen téma ötletten rukoljak elő. Két dolog, ami most nagyon aktuális, az egyik az az utakkal kapcsolatos. Ezt még az első órában mondtam is, hogy tart a roadból még ma is, holnap is, úgyhogy legyen nagyon figyelmes. És hát ezt most azért is emelném ki, mert egyszerűen hihetetlen, hogy másfél nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy nagyon súlyos baleset történt. Itt jelen esetben nem autókról van szó, illetve autó is részt vett benne, de egy kerékpáros és egy rolleres ütközött. És az az igazság, hogy még vizsgálják azért a körülményeket, de nagyon úgy tűnik, hogy a rolleres vétkezett. Szóval borzasztó tragédiák is történhetnek, úgyhogy legyünk nagyon-nagyon figyelmesek. A másik dolog, amire szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy vannak olyan lakások, ahol sajnos még mindig nem indult be a fűtés, viszont képzeld el, hogy lehet, hogy másban kellene gondolkodnod, mert se fal, se radiátor, se klíma, sokan döntenek egy másik megoldás mellett, ha hiszed, ha nem, itt van az úgynevezett infrapanel. Azt mondják, ez egy alternatív megoldás, tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy olyan energia, ami a falakat és az embereket, tárgyakat melegíti fel a helységben. Hasonló jelenségről beszélhetünk, amikor egy téli napon kisüt a nap, és annak ellenére kellemes meleget érzünk az arcunkon, hogy a levegő hőmérséklete kifejezetten alacsony. Én már találkoztam ezzel a jelenséggel, kicsit furcsa, meg kell szokni, de egyébként nem lehetetlen a dolog, szóval én azt gondolom, hogy teheted mindenki.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

Red Bull, és a szeptember végén helyett már igazából október közepén vagyunk. Alex, Kendri még a Bamboléjúval mindenképpen itt lesz ebben az órában, aztán újra Mariannái a szó. Ugye van egy témafelvetésem azzal kapcsolatosan, hogy Road Poll tart most éppen az utakon, és a kérdésem az, hogy te mennyire tartod ezt fontosnak, hogy csak akkor figyelsz oda az utakon a közlekedési szabályokra, vagy egyébként is. Tehát, hogy ez mondjuk nyomást gyakorol rád, netán egyébként is fontosnak tartod a szabályt, szóval mennyire tartod be 0-23-16-3, ezzel nyugodtan megírhatod akár névtelenül is, így nem fogok árulkodni. Ami tuti, hogy a következő órát nagyon jól kezdjük majd, a Getlakival indulunk, úgyhogy vállak vissza, sőt a csillagok is érkeznek majd, hozzák a napi tanácsot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mégsem épül meg a klasszikus nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben. Nagymacson a külföldi munkavállalók viselkedése miatt romlott a biztonságérzet. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 13 éven át tartó 80%-os társasági adó kedvezményt és kiemelt készpénztámogatást ígért a debreceni CATL akkumulátorgyárnak a korábbi kormányzat egy 2022-es beruházási szándéknyilatkozat szerint. A dokumentum részletei Tárkányi Zsolt államtitkár hozta nyilvánosságra. A megállapodás alapján a kínai cég Yuanban is rendezhetné a költségeit, valamint a vendégmunkások vízumkérelmeinek soron kívüli intézését is biztosították volna. A debreceni Nagymacsváros rész lakói petícióban jelezték, hogy a közeli akkumulátorgyár építésén dolgozó külföldi munkavállalók viselkedése miatt romlott a biztonságérzetük. A panaszok szerint a vendégmunkások magáningatlanokba hajolnak be és gyümölcsöt lopnak. A városvezetés reagálva fokozza a közterület felügyelet jelenlétét és sűrűbb rendőri járőrözést kér a térségben, miközben az ügyben ellenzéki politikusok szigorúbb fellépést és a szabályszegőkkel szemben hazaküldést követelnek. Mégsem épül meg a klasszikus nemzeti oltóanyaggyár Debrecenben, a beruházás iránya megváltozott, tájékoztatott a Debreceni Egyetem. A korábbi 55 milliárdos terveket módosították, így a helyszínen az egyetemi oktatást, kutatást és fejlesztést szolgáló gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre. Az oltóanyag tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet a már elkészült épületelemek felhasználásával a korábbi finanszírozás keretein belül valósítják meg 2030 végéig. Új országimázs kialakítását és a teljes ágazati támogatási rendszer megújítását tervezi a Magyar Turisztikai Ügynökség. Csendes Olivér elnök vezérigazgató kiemelte, a turizmus a gazdaság meghatározó szektora, amely közvetett hatásaival együtt a hazai GDP több mint 14%-át adja. Az átfogó 2036-ig szóló stratégiában kiemelt szerepet kap az átlátható, adatokra épülő forrásosztás, a vidéki turisztikai szervek megerősítése, valamint a munkaerő hiány kezelése. Az idei első 8 hónapban a vendégészakák száma kismértékben elmaradt a tavalyitól, a szálláshelyi bevételek ugyanakkor emelkedni tudtak. Nem adott és a jövőben sem kíván egyedi helyi adókedvezményt biztosítani a CATL akkumulátorgyárnak Debrecen önkormányzata. A Városháza közleményben reagált Tárkányi Zsolt államtitkár szándéknyilatkozat ismertetésére, kiemelve, a dokumentumban említett helyi iparűzési adókedvezmény csupán országos törvényi lehetőségre utal, a közgyűlés ilyen rendeletet nem alkotott. A város hangsúlyozta, hogy minden beérkező adóforintnak Debrecen fejlődését kell szolgálnia. Sikeresen lezárult az Országos Mentőszolgálat nagyszabású eszközpark fejlesztési projektje. A helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében közel 20 milliárd forint Európai Uniós támogatásból 256 modern mentőgépjárművet, valamint több száz orvostechnikai berendezést, köztük több funkciós defibrillátorokat és EKG készülékeket állítottak a betegellátás szolgálatába.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi, hogy itt vagy, további nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok Gedeon Bendegúz napján, így október 10-én. Remélem, hogy jó hétvégét van. Ebben az órában a csillagok hozzák a napi tanácsot, és még mindig beszélhetünk a témánkról. Mennyire vagy szabálytartó, szabálykövető, főleg így a roadball kapcsán 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józ!

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok október 10-ére szombatra is. Kedves Kósma, elismerést kaphatsz eddigi tevékenységedért. Bika, nem kell most kompromisszumokat kötnöd a munkádban, de arra ügyelj, hogy ne kerülj nézeteltérésbe a többiekkel. Ékrek, a valóság gyakran nem a legszebb oldalát mutatja, pedig a dolgok nem annyira szörnyűek, mint amilyennek néha látszanak. Rák, a munka most élvezetet jelent számodra, de előfordulhat, hogy néhányan igyekeznek kihasználni. Oroszlán, szeretnéd végre megtalálni a helyet az életben, de nem igazán találod a számodra kijelölt utat. Szűz, az irreális tervezgetések és álmodozások helyett igyekezz a kapcsolataidban nyílt kártyákkal játszani. Van tanácsom érlegnek is, fontos számodra, hogy az emberi kapcsolataid zökkenőmentesen működjenek, ezért hajlandó is vagy sok mindent megtenni. Skorpió, túl sokat gondolsz a múltra, mintha menekülnél a valóság elől. Nyilas, várod a jobb időket, mert a jelennel nem akarsz szembenézni. Bak, több megértésre vágynál a környezeted részéről, de mintha nagyon kevesen érzékelik azt, hogy mi foglalkoztat, mi bán téged mostanában. Bízöntő, neked is vannak irigyeid, akiket zavar, amikor te jól érzed magad a bőrödben, ne törődj azzal, ha a sikereid miatt némelyek furcsán viselkednek veled. És persze, hogy a halaknak is van tanács, alapvetően jól érzed magad annak ellenére, hogy a dolgok időnként furcsán alakulnak körülötted. Igyekszel barátságosan viselkedni a munkatársaiddal, de ezt néhányan megpróbálják kihasználni, ne foglalkozz velük.
0: Sunshine FM

Hűha, szó szerint mondhatom, hogy itt a Sun City-ben egy komment háború indulhatott volna el, hogyha most nem próbálnám itt megfékezni. Ugye a mai témánk azért egy picit felkavaró itt a roadball kapcsán, hogy mennyire vagy szabálytartó, szabálykövető, hogy csak ilyenkor, vagy amúgy is. Hát a többség azt írta, hogy természetesen nem csak most kell szabályt betartani, ami veszélyes, az veszélyes. A táblák nem dísznek vannak, ezt már Olga írta és alá is írta, köszönöm szépen. A rendőrök tök jó, hogy jelen vannak, de ne csak ilyenkor legyenek jelen, ez pedig már Ákos írta, köszönöm szépen. 0-23-16-3000 a folytatásban is, tehát beszélhetünk erről. Én jó utat kívánok, csak hogy térszerű legyek és balesetmentes közlekedést.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Katy Perry meghozta nekünk mindjárt mondhatni az ebédidőt, úgyhogy harangoznak pillanatokon belül, de még Olivia Dana Szóézivel itt lesz, és hát én nagyon bízom benne, hogy te is a következő órákban megkezdjük majd a délutáni verzióját a Sun City-nek. Közben ebédelj valami nagyon-nagyon finomat, remélem figyeltél és fülettél a gasztrotúrában, hogy egy picit tudtál mondjuk tippeket gyűjteni, hogyha nem, hát akkor most már lehet, hogy nem ebéd lesz belőle, hanem mondjuk vacsora. Én minden esetre jó étvágyat kívánok, várlak vissza pár perc múlva is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bocsánatot kért a gyerekektől az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára. Pályázatot írtak ki a Lázár János nevével összefonódott mezőhegyesi ménes birtok vezetésére. Alig alakult meg az MVVH, a csalók már is akcióba léptek a nevében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Bocsánatot kért a gyermekektől Ciberek Károly az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára a bicskei gyermekotthonban történt bántalmazások miatt. A nemrégiben nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre reagálva közölte, politikai felelősséget tudatában már 2016-ban felajánlotta a lemondását Balogh Zoltán miniszternek, aki azonban azt nem fogadta el. Cibere hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése után mindent megtettek a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítéséért, és elnézést kért minden olyan áldozattól, akit a rendszer nem tudott megvédeni. 2 milliárd forintot próbált kicsalni egy férfitől 3 elkövető, akik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak, illetve rendőröknek adták ki magukat. Az elkövetők azzal fenyegették meg az áldozatot, hogy büntető eljárások folynak ellene, de a pénzért cserébe elintézik azok megszüntetését, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóval el is rabolták. A nyomozó ügyészség és a társhatóságok az árendőröket elfogták, 2 elkövető letartóztatását pedig már indítványozták. Pályázatot írt ki a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatói tisztségére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A jelentkezőktől felsőfokú agrár vagy közgazdasági végzettséget, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlatot várnak október 22-ig. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábban jelezte, a Lázár János alapítványától átvett birtok fejlesztéseit átalakítják, így a beruházások a jövőben a luxus turizmus helyett az oktatásra és a mintagazdasági tevékenységre fókuszálnak majd. A szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását és a befizetések maximalizálását szorgalmazták a megyei jogú városok vezetői a Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Debrecen képviseletében Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a megyei jogú városok szövetsége azt javasolja a kormánynak, hogy a szolidaritási adó mértékét az előző évi helyi iparűzési adóbevétel legfeljebb 15%-ában korlátozzák. A megbeszélésen a nagyvárosi polgár mesterek egybehangzóan hangsúlyozták, hogy a kiszámítható önkormányzati finanszírozás a helyi gazdaság és a nagyvállalati beruházások védelme miatt ez elengedhetetlen. Hosszabb távon is fennkívánja tartani a kormány a Magyar Falu programot, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium válasza szerint a következő években is biztosított lesz a támogatási keret. A tárca a Civis Hír megkeresésére reagált, miután az egyik pályázati kiírás 22 milliárd forintos országos keretéből mindössze 65 millió forint érkezett Hajdú-Bihar megyébe. A minisztérium közlése szerint kizárólag szakmai szempontok alapján bírálták el a benyújtott anyagokat, a jövőben pedig a területi aránytalanságok elkerülésére objektív és mérhető értékelési rendszert ígérnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Rendőri felvezetés mellett kísérik át a debreceni vendégszurkolókat a mai Ferencváros DVSC rangadóra a Groupama Arénában. A 2 csapat meccsére a BRFK különleges biztonsági intézkedésekkel készül a rendzavarások megelőzése érdekében. Dzsuzsák Balázs, a hajdúságiak csapatkapitánya hangsúlyozta, hogy nem a túlélésért lépnek pályára, hanem kemény érzelemdús küzdelemben szeretnének helyt állni a jó formában lévő zöld-fehérek ellen. Mindössze 3 mérkőzésre tiltotta el Szirányi Bencét, a DVTK jegesmedvék védőjét az Erste Liga fegyelmi bizottsága, a Miskolci klubra pedig 800 eurós bírságot szabott ki. Szirányi egy szabálytalan térdütközéssel súlyos sérülést okozott Pavel Varfolomejevnek, a Deac orosz légiósának. A debreceni csatát már megműtötték a klinikai központban, de a szalag és sport sérülései miatt hosszú felépülési idő vár rá, így a teljes szezont ki kell hagynia. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja és a Deac szabadidősport szakosztálya elindította a 2 perc 2000 fő elnevezésű kampányt, amellyel 2000 fölé szeretnék emelni a taglétszámot. A rendszerben jelenleg mintegy 1700 egyetemi dolgozó regisztrálja rendszeresen a sportolással töltött perceit. A szervezeti egységek közötti pontverseny győztesei pedig havonta vásárlási utalványokat nyernek. Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Szóval csodaszép délutánunk van, úgyhogy bele is csapunk a folytatásba itt a Sunshine-on. A Sun City délutáni verzióját hozom, és Taylor Swift-tel kezdünk, aztán szétnézünk az utakon. Ne felejtsd, hogy ma még roadball van. Jó utat kívánunk, 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

újdonság után a folytatásban mindjárt egy régi meséről hallunk, én viszont közben azért mindenképpen szeretném, ha tudnád, hogy különleges ez az október 10-e, azon kívül, hogy a Gedeonoknak nagyon boldog névnapot kívánunk. Nem tudom, hogy tudtad-e, de ma van a lelki egészség világnapja, bizony. A nagyhajtásban sokszor elfelejtünk lassítani, úgyhogy a mai napra van egy kötelező házim neked. Kapcsolódj ki egy kicsit, engedd el a heti stresszt és csinálj valami olyat, amitől igazán jó kedved lesz. Például hallgasd a kedvenc rádiódat. Ráadásul ma van a magyar fürdőkultúra napja is, úgyhogy szerintem ez nagyon, nagyon jó indok arra, hogy mondjuk akár elmenjetek és fürdőzzetek egy picit a családdal. Szóval egy jó kis program a folytatásban. A jó kis programhoz pedig csak jó zene, már is érkezik a Follow the Flow, aztán itt lesz mindjárt Stanley, és még hamarosan Luis Capaldit is halljuk a Forget Me-vel.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 16 3000.
2: Több dologról is kell jelentenem, egyrészt tartalomból tudod, másrészt pedig mérnek a kassain, aztán jó, ha tudod, hogy elég lassú a haladás jelenleg a Füredén, és hasonló a helyzet a Derék utcán is, lépésben haladunk, írja Hajni, köszönöm szépen. Jó utat, baleset és tekmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Utána még Dash és Young Fly biztosan itt lesz egy jó kis mokkával, 2024-be ugrunk így rögtön, aztán pedig Marianna érkezik a legfrissebb hírekkel, évvégig literenként 25 forinttal csökkentik a dízelesek jövedéki adóját, de pontosan, hogy kiket éri, mindjárt kiderül a részletekből, aztán belecsapunk az utolsó óránkba, Damien O'David-del kezdünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízelesek jövedéki adóját. 166 milliárd forintnyi Eximbankos befektetés miatt tett feljelentést Kapitány István. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Üdvözli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a kormány új döntését, amely átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő jövedéki adót. Az év végéig érvényes könnyítés nyomán a fuvarozók a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan visszaigényelhetik a gázolaj utáni adót, emellett a tisztességes piaci verseny érdekében a hatóságok szigorítják az útdíjak ellenőrzését is. Összesen 166 milliárd forintnyi Eximbankos befektetés miatt tett két újabb feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közlése szerint az egyik ügy az Exim Export ösztönző magántőke alapját érinti, ahol mintegy 33 milliárd forintos vagyonvesztés keletkezett. A másik eljárás egy több mint 110 milliárd forintos kötvényjegyzéshez kapcsolódik, amelynél a miniszter szerint nem volt megfelelő biztosíték. Kapitány István hűtlen kezelés, hanyag kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a Nemzeti Nyomozóirodához. Végleg kivezetik a szélvédőre ragasztható autópálya matricákat Ausztriában, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre. A változás a magyar autósokat is érinti, a matricák értékesítése 2026. decemberétől már csak digitális formában történik, a korábban megvásárolt ragasztható matricák pedig legkésőbb 2027. január 31-ig maradnak érvényben. Az e-matricák a hivatalos felületen kívül továbbra is megvásárolhatók lesznek a megszokott fizikai értékesítési pontokon, például a benzinkutakon és a határátkelőknél. Debrecen leghosszabb ideje praktizáló orvosát, Csorba Mihály gyermekorvost köszöntötte az önkormányzat gyémán diplomája megszerzése alkalmából. A szakember 57 éve gyógyítja a gyerekeket a Nagy Sándor telepen, ahol az elmúlt évtizedek során csaknem 600 ezer vizsgálatot végzett el. A városrész meghatározó orvosa elmondta, hogy egyelőre nem készül nyugdíjba, és az 5 év múlva esedékes vas diplomáját is aktív gyógyító munkája mellett szeretné majd átvenni. 10 új komplex tűzoltógépjármű fecskendőt adtak át a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságon, köztük egy modern jármű Debrecen mentő tűzvédelmét is erősíti. A több mint 20 milliárd forintos Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt keretében 2029-ig összesen 56 új fecskendőt állítanak rendszerbe az országban. A debreceni hivatásos tűzoltók az új 4000 literes víztartállyal és korszerű műszaki mentőfelszereléssel ellátott járművel még hatékonyabban végezhetik feladataikat. A Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja és a DEAC szabadidősport szakosztálya elindította a 2 perc 2000 fő elnevezésű kampányt, amellyel 2000 fölé szeretnék emelni a taglétszámot. A rendszerben jelenleg mintegy 1700 egyetemi dolgozó regisztrálja rendszeresen a sportolással töltött perceit, a szervezeti egységek közötti pontverseny győztesei pedig havonta vásárlási utalványokat nyernek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben is borult, csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel. A szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Megkezdjük az utolsó óráját a Sun City-nek. Köszi, hogy velem tartasz. Remélem, hogy jól telik a hétvégét, tudsz pihenni. De milyen a David kezd, aztán hozom a kettető legjobb pillanatát, és még programtipjeim is vannak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítás,

0: várok rád egy újragondolás, dr. Véres Módra itt a Sunshine-on. Hát, hogy éjjel mi történik, mondjuk, hogy átváltozunk-e? No, azt azért nem hiszem, viszont a keltetőben ezzel a gondolattal játszottak el a többiek. Már is hozom a keltető legjobb pillanatát.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nem kint élnél?
3: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
2: Hát igen.
3: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
2: Mesztelenül szaladgálnék.
3: És az mi lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
2: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok
3: között. Ez most komoly.
2: Esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
4: Hát ezt csináljuk ugyanúgy. Csinálni.
3: De most abban mi az extra?
2: Hát ez az
3: átlagos hétvége.
4: Na például akkor legyen extrém, hogy a bánatban nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én, nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
3: Kimennék motorbütykölni.
4: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom. Tehát így fogalmam nincs.
3: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
2: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
4: És mit akarnál elérni vele?
3: Hát...
2: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most meg már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
4: Jaj, de az csak rólad volt szó.
2: Ja. Na,
5: keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ez a Sun City.
5: Zenei összeállítás.

0: Shine FM programajánló.
1: Van a folytatásban is program lehetőség. Ajánlom figyelmetben holnap 10 órától a Szerencsés János, avagy az Ördög 3 arany hajszála a Vojtina Kossuth utca és Szabó Magda pódium termében. Szintén holnap 11 órától Grönland a jégbezárt történet kiállítás Bán István Észtországban élő amatőr fotós képeiből a Kávin galériában. Hétfőn természettel élni barangolás a Dél-Dunántúl tájegységein. Vándor kiállítás az Újkerti Könyvtárban október 31-ig és kedre is tervezte 17 órától Harry Potter könyvklub lesz 20 éves kortól a Médius könyvtárban. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

védeni, és ha van valami, na ez az a dal, ami végét lesz 14 óra előtt egy kicsivel, viszont 2 után már Kondorról érkezik a Sunshine Top 40-nel. Elég mozgalmas, forgalmas volt ez a délelőtt. Egyrészt tudod, Rotpol, tehát ne felejtsd el, az utakon amúgy is csak szabályosan. Ez volt az egyik dolog, amiről beszélgettünk, hogy a szabályokat nem csak az ellenőrzéskor kell betartani, és nem viccből vannak. A másik dolog, hogy őszi finomságokat készítettünk, és továbbra is reménykedünk az esőben. Szóval igazából, ha össze kellene foglalni, szerintem tartalmas.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM dél

0: után is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 500 milliárd forinttal nő az egészségügyi kassa 2027-es költségvetésben. Bocsánatot kért a gyerekektől az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára. Pályázatot írta ki a Lázár János nevével összefonódott mezőhegyesi ménes birtok vezetésére. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Bocsánatot kért a gyermekektől Ciberek Károly, az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára a bicskei gyermekotthonban történt bántalmazások miatt. A nemrégiben nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre reagálva közölte, politikai felelősséget tudatában már 2016-ban felajánlotta a lemondását Balogh Zoltán miniszternek, aki azonban azt nem fogadta el. Cibere hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése után mindent megtettek a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítéséért, és elnézést kért minden olyan áldozattól, akit a rendszer nem tudott megvédeni. 500 milliárd forinttal nő az egészségügyi kassa 2027-es költségvetésben a váró listák csökkentése és az ellátás átszervezése érdekében. Magyar Péter bejelentette, hogy kiemelt figyelmet kapnak a csípő és tért protézis műtétek, emellett a szürkehályog műtétek esetében is pilot program indul. Az új rendszerben nem csak a műtétek számát, hanem a sikerességet és a beteg elégedettséget is díjazzák, miközben az egy évnél régebben várakozó pácienseket közvetlenül is megkeresik a gyorsabb ellátás érdekében. Pályázatot írt ki a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatói tisztségére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A jelentkezőktől felsőfokú agrár vagy közgazdasági végzettséget, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlatot várnak október 22-éig. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábban jelezte, a Lázár János alapítványától átvett birtok fejlesztéseit átalakítják, így a beruházások a jövőben a luxus turizmus most helyett az oktatásra és a mintagazdasági tevékenységre fókuszálnak majd. Kereszténydemokrata Néppárt törvényjavaslatot nyújt be a zöldség és gyümölcs áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésére december 1-től. Rétvári Bence frakció vezető emlékeztetett, hogy a lépést korábban a Tisza párt is megígérte, ám a javaslatot végül a KDNP készítette el. Az áfa csökkentés a legnépszerűbb hazai zöldségeket és gyümölcsöket érinteni, a kezdeményezés célja pedig a magyar családok és gazdák támogatása. 2 milliárd forintot próbált kicsalni egy férfitől 3 elkövető, akik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak, illetve rendőröknek adták ki magukat. Az elkövetők azzal fenyegették meg az áldozatot, hogy büntető eljárások folynak ellene, de a pénzért cserébe elintézik azok megszüntetését, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóval el is rabolták. A nyomozó ügyészség és a társhatóságok az árendőröket elfogták, 2 elkövető letartóztatását pedig már indítványozták. A 2026-os volt a legsúlyosabb aszály Magyarországon az elmúlt 126 évben. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyarat zártuk. Az évszakos átlag hőmérséklet több mint 23 fok volt, miközben az országos átlag csapadék alig haladta meg a 74 mm-t. Az extrém szárazság nem egyetlen évszak, hanem egy folyamatos, már 2025 második felétől tartó meteorológiai anomália következménye.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Bettinek köszönjük szépen az elmúlt órákat. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét kívánok. 2 óra után járunk 4 perccel, így október 10-én is indul a Sunshine Top 40-es listánk. A következő 4 órában meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb és legtöbbet játszott zenét.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
1: 40.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, sikert naptározunk, mert képzeljétek, szombaton eltávolító napot írunk. Ilyenkor érdemes végig gondolni, mi az, ami már csak foglalja helyet az életünkben. Lehet ez egy rossz szokás, egy felesleges teher, egy régóta húzódó ügy, vagy akár egy olyan gondolat, ami már nem visz előre minket. Ma jó alkalom lehet arra, hogy rendet tegyünk magunk körül, és egy kicsit magunkban is. Nem kell mindent egy nap alatt megoldani, de elég egy dolgot elengedni, ami már inkább hátráltat, mint segít minket, és már is sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a napunk. Ezek tehát így szombatra adnak kiváló kis praktikák, valamint a tanácsok a sikernaptárunk szerint.
0: Sunshine Top 40.
2: 37.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és csekkmentes délutánt útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben a Vasfaripál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódásra kell készülni. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, így ha arra közlekedünk, akkor legyünk mindenképp megfontoltak. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykaló között. A munkálatok idejére időközönként majd útszűkületre, valamint itt is jelzőlámpás irányításra is készülnünk kell. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között is útépítés miatt útszűkületre alkalmanként sávzárásra kell készülni. A 471-esen Debrecen átkelési szakaszán a 2-es kilométernél útépítés miatt lezárták az Acsádi útra kanyarodó sávot, valamint Máté szaka térségében a 70-es, valamint a 72-es kilométer között pont építés miatt csak fél pálya járható. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 34.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Fittek és egészségesek leszünk a következő percekben is, a stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Egy férfi edzeni kezd, gyakran az az első célja, hogy nagyobb és erősebb legyen. Ezzel nincs is semmi probléma. De az igazán jó edzés ennél többről szól. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Nem az a cél, hogy minden edzésen rekordot döntsünk, a fejlődéshez rendszeresség, megfelelő regeneráció és sok türelem kell. Lehet nagy súlyokat mozgatni, de közben figyelni kell a technikára is. Mert az igazi teljesítmény nem az, hogy ma mennyit emelsz, hanem hogy évek múlva is képes vagy-e ugyanilyen jól mozogni.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
6: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
6: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
6: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen, Kukac, Sunshine.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kizárták Mészáros Lőrinc cégét a vasúti tenderekből. Közleményben reagált a Fidesz a déli körvasúttal kapcsolatos bejelentésre. Családi napot rendez a Vidó Lovas Park Hajdúböszörmény Sport Egyesület. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közbeszerzési szabálytalanságok és feltételezett összejátszás miatt leáll a déli körvasút beruházása, miután az Európai Bizottság megtagadta a projekt uniós támogatását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a kivitelező V-híd Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, amely a vizsgálatok szerint jogtalan versenyelőnyhöz jutott a tervező cég felvásárlásával. A minisztérium a céget kizárta a folyamatban lévő vasúti fejlesztésekből, a beruházást pedig a munkaterület biztonságos lezárása után új átlátható közbeszerzési eljárás keretében tervezi újrapályáztatni az uniós források megmentése érdekében. Közleményben reagált a Fidesz Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter déli körvasúttal kapcsolatos bejelentéseire. A párt szerint a kormány a hazai vállalkozások kiszorításán dolgozik, hogy a magyar beruházásokat külföldi cégeknek játssza át. A közleményben hangsúlyozták, a déli körvasút építésére szükség van. Emellett emlékeztettek arra is, hogy a tárcavezető 2021-ben a közbeszerzést jóváhagyó NIV ZRT felügyelőbizottsági tagja volt. Le kell mondaniuk a korábbi rendszertisztségviselőinek, ezt üzenetében hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, hogy az állami számvevőszék elnökének, Vindis Lászlónak és a gazdasági versenyhivatal vezetőjének, Rigó Csabának is távoznia kell, mivel a vádak szerint az intézmények az elmúlt években nem töltötték be hatékonyan a közpénzek ellenőrzésére irányuló feladatukat. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a debreceni Tócós kertben működő Debreceni Hétszínvirág sportóvoda. A jelenleg 150 kisgyermekről gondoskodó intézmény évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a mozgásfejlesztésre és a gyógytestnevelésre. A jubileumi rendezvényen Széles Diana alpolgármester hangsúlyozta, hogy az energetikailag felújított és önállóvá vált sportóvoda megújulási képessége és elkötelezett közössége révén Debrecen oktatási nevelési rendszerének meghatározó pillére. A Debreceni Egyetemen megrendezett tiszántúli agrártudományi napokon a klímaváltozás kihívásaira adható innovatív válaszokat vitatták meg a szakemberek. Elhangzott, hogy a régióban fokozódó asszály és a szélsőséges felmelegedés miatt a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a precíziós vízgazdálkodás jelenti a fenntartható termelés kulcsát. Az egyetem kutatói az elmúlt 43 év adatait feldolgozva olyan okos rendszereket fejlesztenek, amelyek segítik a gazdálkodókat a hatékonyabb és jövedelmezőbb élelmiszertermelésben. Családi nyílt napot rendez a Vidó Lovas Park Hajdúböszörmény Sport Egyesület október 25-én vasárnap Bodaszőlőn. Az őszi kalandok elnevezésű rendezvényen 10 és 16 óra között sétalovaglás, szekerezés, kisállatsimogató és látványos csíkós bemutató várja a látogatókat. A kézműves foglalkozásokkal, fotósarokkal és tombolával színesített program célja, hogy még közelebb hozza a családokhoz a természet és az állatok szeretetét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 óra után is hello mindenkinek, további klassz hétvégét kívánok, pörög tovább a hivatalos listánk, a Sunshine Top 40, ha bármi infód van, akkor természetesen mindenképpen várom, hogy megírd nekem, előre is köszönöm, 0620-316-3000, megyünk tovább a 30. helyezettel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40,
0: 30.

Sunshine FM, nálunk Csokhúzon, ez szól, további klassz hétvégét kívánok, pörök tovább a top 40-es listánk, érkezik a Solvay vadonatúj szerzeménye, amelynek címe Senki se hullajt könnyet. A zene a magányról, a kilátástalanságról és az élet nehézségeivel való küzdelemről szól. A zenében megjelennek a nehéz családi emlékek, a nélkülözés és az az érzés, amikor valaki úgy érzi, teljesen magára maradt a világban. Hölgyeim, uraim, a Sunshine top 40-es listánkban a Solvay énekel, ez a Senki se hullajt könnyet.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Szombaton is ráfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A kosma a közösségi összefogás erejére épít, és ahelyett, hogy egyedül vágna bele a munkába, csapattársakkal osztja meg a kezdő lépéseket. A bika kivételes kreativitással nyúl a feladatokhoz, s egy megszokott problémára kínál teljesen újszerű, látványos megoldást. Az ikrek tudatosan megfontolt, nyugodt tempót választ, így elkerüli a szokásos reggeli kapkodást és a figyelmetlenségből eredő hibákat. A rák határozott tárgyalás technikával áll elő, s kompromisszumok nélkül keményen érvényesíti az érdekeit. Az oroszlán ma a háttérből figyelő elemző szerepet vállal, hagyja, hogy mások vigyék a prímet a csapat élén. A szűz merész víziókkal indítja a hetet, s ahelyett, hogy az apróbb részletekben elveszne, a nagy átfogó célokra fókuszál. A mérleg ma teljesen önállóan külső visszajelzések és segítség nélkül halad a saját útján. A Skorpió laza, nyitott és közvetlen hangulatban indítja a napot, megkönnyítve az informális kapcsolatok építését. A nyilas ma a precíz, adminisztratív ellenőrzéseknek szenteli az idejét, kínosan ügyelve a pontos szabálykövetésre. A bak egy rugalmas és váratlan irányváltással reagál a nap eseményeire, elengedve a megszokott szigorú menetrendet. A vízöntő mélyen elmerül egyetlen szakterület rejtelmeiben, és hatékony kutatómunkát végez a háttérben. A halak szigorúan a saját dolgára koncentrál, és határozottan visszautasítja a plusz terheket.
0: Sunshine FM Asztrológia.

zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, ez a Top 40-es listánk, és Alex Warren érkezik a vadonatúj szerzeményével, amely az elsőprő szerelemről, az ellenállhatatlan vonzalomról szól. Az énekes arról mesél, hogy milyen érzés, amikor valaki annyira elvarázsol bennünket, hogy szinte elveszítjük a józan ítélő képességünket is. Énekesünk elmondása szerint egy olyan szerelmes zenét szeretett volna készíteni, amelyre táncolni is lehet, és amely a 2000-es évek elejé klub hangulatot idézi fel 2026-ban egy igazi kis modern köntösben. Hölgyeim, uraim, a Top 40-ben!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás. Ezen a hétvégén is igen nagy forgalommal kell számolni. Több rendezvény is a megyék területén, úgy Debrecen és Nyíregyháza belterületén is. Viszont a megyében le vannak terhelve az utak, elsősorban a főútvonalak. És a nagyforgalmú főútvonalak közül említésre méltó a 4-es számú főútvonal, úgy Debrecen város belterületén, illetve Nyíregyháza átvezető szakaszán is a sebességkorlátozásokra tesznek odafigyelni. Viszont lakóterten kívül több helyen van a 4-es számú főútvonalon sebességkorlátozás, és több helyen mérték ma is a sebességet. A magyar közút mérnökségei helyreállításokat végeztek a hét folyamán, és jövő héten folytatódnak a munkálatok. Az időjárás változáshoz mindig nagy figyelemmel legyenek a járművezetők, és elsősorban a reggeli és a délutáni esti szürkületben körültekintően vezessenek, számoljanak, számítsanak kerékpárosokra, hisz megnövekedett számban közlekednek kerékpárosok is az utakon, kerékpárutakon, keresztirányú forgalomnál pedig a járművezetők úgy kanyarodáskor és áthaladáskor kerékpárutakon azt nagyon körültekintően tegyék, ugyanis az elmúlt napokban több kerékpáros baleset is történt a megyék területén. Gyakran fordultak elő rolleros balesetek, illetve jelentős anyagi kárra járó személygépjármű karambolok. Több esetben intézkedtek, helyszíneltek a rendőrök, de Kálusemény belterületén halálos kimenetelű baleset történt a hét közepén, aminek okát és körülményét a rendőrség szakértő bevonásával a továbbiakban vizsgálja. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes szép hétvégét, a viszonthallásra!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megbukott a hazugságvizsgálaton a magyar

0: úgynevezett telefonlopási ügy sértettje. Sárkányi Zsolt szerint a kormány adókedvezményt és jelentős támogatást is ígért a CETL-nek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: 5 milliárd forintra emeli a kormány a környezetszennyező nagyüzemekre kiszabható bírság maximális összegét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A szigorítást indokolva a kormányfő kiemelte, hogy véget vetnek a következmények nélküli környezetszennyezésnek. Az eddiginél szigorúbb ellenőrzések jegyében az Iváncsai akkugyárat már 100 millió forintos bírsággal sújtották talajvízszennyezés miatt. Emellett a januártól felálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül önálló akkumulátoripari igazgatóság jön létre. Megbukott a hazugságvizsgálaton a Magyar Pétert érintő úgynevezett telefonlopási ügy sértettje, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kormányfő elmondta, a szakértői vizsgálat és a térfigyelő kamerák felvételei alapján semmilyen telefondobásra utaló mozdulat nem történt. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy az eljáró ügyészség korábban rongálás vétsége miatt nyomozott, majd a mentelmi jogának kikérésekor változtatta meg a minősítést lopás vétségére. 13 éven át tartó 80%-os társasági adó kedvezményt és kiemelt készpénztámogatást ígért a debreceni CETL akkumulátorgyárnak a korábbi kormányzat egy 2022-es beruházási szándéknyilatkozat szerint. A dokumentum részleteit Tárkányi Zsolt államtitkár hozta nyilvánosságra. A megállapodás alapján a kínai cég Yuanban is rendezhetné a költségeit, valamint a vendégmunkások vízumkérelmeinek soron kívüli intézését is biztosították volna. Nem adott és a jövőben sem kíván egyedi helyi adókedvezményt biztosítani a CETL akkumulátorgyárnak Debrecen önkormányzata. A Városháza közleményben reagált Tárkányi Zsolt államtitkár szándéknyilatkozat ismertetésére kiemelve, a dokumentumban említett helyi iparűzési adókedvezmény csupán országos törvényi lehetőségre utal, a közgyűlés ilyen rendeletet nem alkotott. A város hangsúlyozta, hogy minden beérkező adóforintnak Debrecen fejlődését kell szolgálnia. Minden évben 17 ezer ember hal meg Magyarországon olyan elkerülhető betegségekben, amelyek egy megfelelően működő ellátó rendszerben gyógyíthatók lennének, hangzott el a Magyarország 2030 egészségügyi konferencián. Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója rávilágított, a magyarok várható élettartama mintegy 5 évvel marad el az uniós átlagtól, és közel 900 ezer ember él állandó házi orvos nélkül. A szakember hangsúlyozta, hogy az egészségügyre fordított forrásokat nem kiadásként, hanem a gazdaság számára leginkább megtérülő nemzeti befektetésként kell kezelni. 1 millió forintos adományt ajánlott fel a Kevijép építőipari Kft. Az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványnak a debreceni gyermekklinika javára. A támogatást a neonatológiai intenzív osztály több mint 10 éves légzéstámogató berendezéseinek cseréjére fordítják. Az új készülékek kíméletesebb és hatékonyabb segítséget nyújtanak majd a legkisebb súlyú koraszülöttek állapotának biztonságos stabilizálásában.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a friss infókat, 4:04, további csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Debrecenben a Csapót számmérnek, köszi a jelzést Józsi, Nyíregyházán pedig a Pazonyi úton vertek a szabálytalankodókat. Pörög tovább a top 40, érkezik a 20. helyezett.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Sunshine.

Ez a Sunshine FM-nálunk csak jó zene szól, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Pörög tovább a top 40-es listánk, érkezik Ray Dalton vadonatúj szerzeménye, amelynek címe Go That High, a szabadságról, a pillanat megéléséről és a határok átlépéséről szól. Énekesünk arról mesél, hogy milyen jó néha kiszakadni a hétköznapokból, megfeledkezni a problémákról és egyszerűen átadni magunknak az élet örömeit és pillanatait. A zene üzenete, hogy ne féljünk nagyot álmodni, új élményeket keresni és élvezni az életet. Hölgyeim, uraim, Ray Dalton énekel a Sunshine FM-en.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és csekkmentes délutánt útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben a Vasfaripál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódásra kell készülni. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, így ha arra közlekedünk, akkor legyünk mindenképp megfontoltak. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykeló között. A munkálatok idejére időközönként majd útszűkületre, valamint itt is jelzőlámpás irányításra is készülnünk kell. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között is útépítés miatt útszűkületre alkalmanként sávzárásra kell készülni. A 471-esen Debrecen átkelési szakaszán a 2-es kilométernél útépítés miatt lezárták az Acsádi útra kanyarodó sávot, valamint Máté szaka térségében a 70-es, valamint a 72-es kilométer között csomópont építés miatt csak fél pálya járható. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 14.

A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, ez továbbra is a Sunshine FM, benne pedig a hivatalos listánk a Top 40. Ellie Goulding érkezik, a vadonatúj szerzeménye a szabadságról, a felszabadulásról és a zene erejéről szól. Énekesnünk azt az érzést szeretné átadni nekünk, amikor a táncparketten minden gondunkat elfelejtjük, és teljesen átadjuk magunkat a pillanatnak. A zene mélyebb üzenete pedig az, hogy a zene, valamint az emberi kapcsolatok még a nehéz időszakokon is átsegítenek bennünket. Az énekesnőnk elárulta, hogy a zene a fiatalkorára emlékezteti, amikor az elektronikus zene számára a szabadságot, valamint a biztonságot jelentette.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
7: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
7: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
7: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Cunami riadót is elrendeltek Panama déli partvidékén egy 7,7-es erősségű földrengés után. Közleményben reagált Orbán Viktor az aranykonvoj üggyel kapcsolatos vádakra. Kardosné Gyurkó Katalin veszi át Orbán Balázs képviselői helyét. Debrecenbe is jutott a most átadott 10 tűzoltó autóból. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Richter skála szerinti 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partvidékét helyi idő szerint péntek délben. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének mérései alapján a 10 kilométeres mélységben kipattant rengést követően cunami riasztást adtak ki a térségben. A hatóságok tájékoztatása szerint több tartományból is jelentettek már károkat, a rengést pedig a fővárosban, Panama városban is érezni lehetett. Közleményben reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke

0: Az úgynevezett aranykonvoj üggyel kapcsolatos vádakra a politikus hangsúlyozta, a hatóságok saját jogkörükben eljárva kormányzati utasítás nélkül tették a dolgukat az ukrán pénzszállítók elleni akció során, de ha szükséges lett volna, kiadta volna a parancsot. Reagálása előzményeként Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök is felvetette Orbán Viktor felelősségét és meghallgatását az eljárásban. Kardosné Gyurkó Katalin veszi át Orbán Balázs képviselői helyét a Fidesz parlamenti frakciójában, közölte Bóka János frakcióvezető. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke és a nevelőszülői rendszerért, valamint örökbefogadásért felelős korábbi miniszteri biztos a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyéről jut be az országgyűlésbe. 10 új komplex tűzoltógépjármű fecskendőt adtak át a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságon, köztük egy modern jármű Debrecen mentő tűzvédelmét is erősíti. A több mint 20 milliárd forintos Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt keretében 2029-ig összesen 56 új fecskendőt állítanak rendszerbe az országban. A debreceni hivatásos tűzoltók az új 4000 literes víztartállyal és korszerű műszaki mentőfelszereléssel ellátott járművel még hatékonyabban végezhetik feladataikat. Várhatóan október 26-áig korlátozzák a forgalmat a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán, az M35-ös autópálya felé vezető oldalon. A Debreceni Vízmű ZRT a burkolat felújítás előtt elvégzi a helyenként több mint 70 éves ivóvízgerinc vezetékek rekonstrukcióját. A beavatkozást sávlezárás mellett modern földalatti béleléses eljárással hajtják végre, így a munkálatokat teljes út felbontása nélkül lényegesen kisebb fennakadással végezhető el. A Debreceni Egyetemen megrendezett tiszántúli agrártudományi napokon a klímaváltozás kihívásaira adható innovatív válaszokat vitatták meg a szakemberek. Elhangzott, hogy a régióban fokozódó asszály és a szélsőséges felmelegedés miatt a jövőben a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a precíziós vízgazdálkodás jelenti a fenntartható termelés kulcsát. Az egyetem kutatói az elmúlt 43 év adatait feldolgozva olyan okos rendszereket fejlesztenek, amelyek segítik a gazdálkodókat a hatékonyabb és jövedelmezőbb élelmiszertermelésben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. A Gedeonokat, valamint a Hajnánkat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek, így október 10-én névnapjuk alkalmából 5 óra után járunk már 4 perccel, pörög tovább a top 40-es listánk, ebben az órában pedig ráfordulunk a top 10-re, mindenképp érdemes ma is velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40. 10.

0: kártyát.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben, például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllal, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
4: Amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályogház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mil pengő, meg 10 millió pengő, meg stb., mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorden infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit, de ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője, hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni. Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor...
5: Csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttesüvegben lévő pénz, Lacék mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttesüveg volt az, ami értéket képviselt.
4: Azt visszakérte a markolóst.
5: Végre tehetünk bele cserebogarat.
6: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Jönnek a programajánlók egyenesen így szombaton is Kiskattától. Szia!
3: Szia, Roli! 6 évtized legmeghatározóbb slágerei csendülnek fel Debrecenben a magyar könnyű zene élő legendáival. Október 19-én 19 órától a Kölcsei Központ színpadán Bródy János ünnepli 80. születésnapját az első 80 év című jubiláló koncertjével. Az Illés és a Fonográf korszak felejthetetlen dalai mellett önálló sikerszerzemények varázsolnak igazán bensőséges, nosztalgikus hangulatot az estébe. Ilyen komoly korba lépni csak is igazán hangosan érdemes, úgyhogy fúvósok és vonósok együtt csapnak a húrok közé Nyíregyházán. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerek 75 éves lett, amit október 17-én 19 órától egy monumentális jubileumi hangversennyel ünnepelnek meg a Kodály hangversenyteremben. A három karmestert is felvonultató örömzenélésre a belépés ráadásul teljesen díjtalan, úgyhogy a komoly zene szerelmeseinek kötelező a megjelenés. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Kivel a zenékkel pörög a hétvége a Sunshine FM-en, és elérkeztünk a number one pozícióhoz, ami ezen a héten nem más, mint egy vadonatúj szerzemény Tidonitól és Glazártól, amelynek címe Analóg Fotó. A zene egy fájdalmas szerelemről és az elengedés nehézségeiről szól. A történetünk középpontjában egy megromlott kapcsolat áll, amelyben a felek már nem igazán értik meg egymást, de az érzelmek még mindig erősek. A régi megfakult fényképek azokat az emlékeket jelképezik, amelyek akkor is velünk maradnak, amikor egy kapcsolat már teljes mértékben véget ért. Hölgyeim, uraim, Glazer Oliver jön a 2026-os Megasztár egyik felfedezetje.

0: megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 166 milliárd forintnyi Exim bankos befektetés miatt tett feljelentést Kapitány István. Az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti dízelesek jövedéki adóját. Kizárták Mészáros Lőrinc cégét a vasúti tenderekből. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Üdvözli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a kormány új döntését, amely átmenetileg literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után fizetendő jövedéki adót. Az év végéig érvényes könnyítés nyomán a fuvarozók a mezőgazdasági szektorhoz hasonlóan visszaigényelhetik a gázolaj utáni adót, emellett a tisztességes piaci verseny érdekében a hatóságok szigorítják az útdíjak ellenőrzését is. Közbeszerzési szabálytalanságok és feltételezett összejátszás miatt leáll a déli körvasút beruházása, miután az Európai Bizottság megtagadta a projekt uniós támogatását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a kivitelező V-híd Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, amely a vizsgálatok szerint jogtalan versenyelőnyhöz jutott a tervező cég felvásárlásával. A minisztérium a céget kizárta a folyamatban lévő vasúti fejlesztésekből, a beruházást pedig a munkaterület biztonságos lezárása után új átlátható közbeszerzési eljárás keretében tervezi újra pályáztatni az uniós források megmentése érdekében. Összesen 166 milliárd forintnyi Exim bankos befektetés miatt tett két újabb feljelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

0: tárca vezető közlése szerint az egyik ügy az Exim Export ösztönző magántőke alapját érinti, ahol mintegy 33 milliárd forintos vagyonvesztés keletkezett. A másik eljárás egy több mint 110 milliárd forintos kötvényjegyzéshez kapcsolódik, amelynél a miniszter szerint nem volt megfelelő biztosíték. Kapitány István hűtlenkezelés, hanyagkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a Nemzeti Nyomozóirodához. Le kell mondaniuk a korábbi rendszertisztségviselőinek, ezt üzenetében hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, hogy az állami számvevőszék elnökének, Mindis Lászlónak és a gazdasági versenyhivatal vezetőjének, Rigó Csabának is távoznia kell, mivel a vádak szerint az intézmények az elmúlt években nem töltötték be hatékonyan a közpénzek ellenőrzésére irányuló feladatukat. Végleg kivezetik a szélvédőre ragasztható autópálya matricákat Ausztriában, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre. A változás a magyar autósokat is érinti. A matricák értékesítése 2026. decemberétől már csak digitális formában történik. A korábban megvásárolt ragasztható matricák pedig legkésőbb 2027. január 31-ig maradnak érvényben. Az e-matricák a hivatalos felületen kívül továbbra is megvásárolhatók lesznek a megszokott fizikai értékesítési pontokon, például a benzinkutakon és a határátkelőknél.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: A korábbi erősödés után ma mind a négy főbb deviza gyengült a forinttal szemben, az angol font jegyzése így kicsivel 430 forint fölött alakul, az euró ára alulról súrolja a 365 forintot, míg a svájci frank éppen csak átlépi a 391 forintos határt, az amerikai dollár is lefelé vette az irányt, az árfolyama most megközelíti a 325 forintos szintet. Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Mariana legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine on. Na meg hát startul a hét utolsó 2 órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ed Sheerannel. Ez már összeföl.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első, hogy kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Száguldó csillag, csak le ne ess.

0: Chris Rodén, és ez volt tőle, kimentünk a divatból, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig természetesen ma is javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai esténket, aki Bencének üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az, aki mellett igazán otthon érzem magam. Köszönöm, hogy vagy nekem, nagyon szeretlek. Aztán Marci Petrának üzeni, hogy bocsánat a tegnapért, tudom, hogy megbántottalak, és ez nem áll szándékomban, de remélem, hamarosan újra mosolyogsz majd rám. Dóri pedig az anyukájának üzeni, hogy boldog születésnapot a világ legjobb anyukájának. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a One Republic, ez pedig a Rich Love, a két órás élő esti kívánság műsor.

Nagy Bogi és Ders. Ez volt tőlük a Jól leszek újra az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Zoli üzenetével megyünk tovább, aki Rékának üzeni, hogyha ezt most hallod, csak annyit szeretnék mondani, hiányzol. Nagyon. Remélem, hamarosan újra együtt nevetünk. Aztán Nóri Ádámnak üzeni, hogy nem kell különleges nap ahhoz, hogy elmondjam. Nagyon szeretlek. Gábor pedig a feleségének Eszternek üzeni, hogy még mindig ugyanúgy megdobban a szívem, amikor meglátlak, mint az első randinkon. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatás, a Sophie and the Giants. Ez pedig a Shut Up and Dance. A 2 órás élő esti kíván.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Fittek és egészségesek leszünk a következő percekben is. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Egy férfi edzeni kezd, gyakran az az első célja, hogy nagyobb és erősebb legyen. Ezzel nincs is semmi probléma. De az igazán jó edzés ennél többről szól. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Fontos az erő, az állóképesség, a mobilitás, a megfelelő testtartás, és az is, hogy hosszú távon egészségesek maradjunk. Nem az a cél, hogy minden edzésen rekordot döntsünk, a fejlődéshez rendszeresség, megfelelő regeneráció és sok türelem kell. Lehet nagy súlyokat mozgatni, de közben figyelni kell a technikára is. Mert az igazi teljesítmény nem az, hogy ma mennyit emelsz, hanem hogy évek múlva is képes vagy-e ugyanilyen jól mozogni.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Akár 5 milliárdos bírság is kiszabható már a környezetszennyező nagyüzemekre. Megbukott a hazugságvizsgálaton a Magyar Pétert érintő úgynevezett telefonlopási ügy sértettje. Közleményben reagált a Fidesz a déli körvasúttal kapcsolatos bejelentésre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 5 milliárd forintra emeli a kormány a környezetszennyező nagyüzemekre kiszabható bírság maximális összegét, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A szigorítást indokolva a kormányfő kiemelte, hogy véget vetnek a következmények nélküli környezetszennyezésnek. Az eddiginél szigorúbb ellenőrzések jegyében az Iváncsai akugyárat már 100 millió forintos bírsággal sújtották talajvízszennyezés miatt. Emellett a januártól felálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül önálló akkumulátoripari igazgatóság jön létre. Közleményben reagált a Fidesz Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter déli körvasúttal kapcsolatos bejelentéseire. A párt szerint a kormány a hazai vállalkozások kiszorításán dolgozik, hogy a magyar beruházásokat külföldi cégeknek játssza át. A közleményben hangsúlyozták, a déli körvasút építésére szükség van. Emellett emlékeztettek arra is, hogy a tárcavezető 2021-ben a közbeszerzést jóváhagyó NIV ZRT felügyelőbizottsági tagja volt. Megbukott a hazugságvizsgálaton a Magyar Pétert érintő úgynevezett telefonlopási ügy sértettje, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A kormányfő elmondta, a szakértői vizsgálat és a térfigyelő kamerák felvételei alapján semmilyen telefondobásra utaló mozdulat nem történt. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy az eljáró ügyészség korábban rongálás vétsége miatt nyomozott, majd a mentelmi jogának kikérésekor változtatta meg a minősítést lopás vétségére. Közleményben reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az úgynevezett aranykonvoj üggyel kapcsolatos vádakra. A politikus hangsúlyozta, a hatóságok saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül tették a dolgukat az ukrán pénzszállítók elleni akció során, de ha szükséges lett volna, kiadta volna a parancsot. Reagálása előzményeként Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök is felvetette Orbán Viktor felelősségét és meghallgatását az eljárásban. Minden évben 17

0: ezer ember hal meg Magyarországon olyan elkerülhető betegségekben, amelyek egy megfelelően működő ellátó rendszerben gyógyíthatók lennének, hangzott el a Magyarország 2030 egészségügyi konferencián. Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója rávilágított, a magyarok várható élettartama mintegy 5 évvel marad el az uniós átlagtól, és közel 900 ezer ember él állandó házi orvos nélkül. A szakember hangsúlyozta, hogy az egészségügyre fordított forrásokat nem kiadásként, hanem a gazdaság számára leginkább megtérülő nemzeti befektetésként kell kezelni. Kardosné Gyurkó Katalin veszi át Orbán Balázs képviselői helyét a Fidesz parlamenti frakciójában, közölte Bóka János frakcióvezető. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke és a nevelő szülői rendszerért, valamint örökbefogadásért felelős korábbi miniszteri biztos a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyéről jut be az országgyűlésbe.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine Noandanna, meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom David Guetta, Teddy Swims és a Tozendai álmasával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ray, és ez volt a Where is my husband az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Viki üzenetében nyitom a második óránkat, aki a párjának üzeni, hogy te vagy az első gondolatom reggel és az utolsó este. Ennél szebb napzárást nem is tudnék elképzelni. Aztán Eszter Dávidnak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem, és köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Juli pedig a testvérének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 32. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Shawn Mendes, ez pedig a There's Nothing Holding Me Back, a két órás élő esti kívánság.

0: Sam Smith és Kim Petras. Ez volt tőlük az Unholy, az előző percekben itt a Sunshine on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen és tutira a célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Vigyázat, a nyíregyházi dzsungeltörvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móri Zsigmond színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli. Las Vegas és Dubai csillogása költözik be közvetlenül a szomszédba, ugyanis visszatérnek az illúzió mesterei Nyíregyházára. Október 17-én szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban két előadáson 15 és 19 órától mutatják meg a srácok, hogy a gravitáció és a fizika törvényei igazából csak baráti ajándékötletek. Kameratrükkök sehol, sőt, a nézőket is bevonják a mutatványokba, úgyhogy érdemes figyelni, nehogy véletlenül valakinek az eltűnt pénztárcájából varázsoljanak elő egy nyulat.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Máté üzeni Sárának, hogy elnézést kérek mindenért, amit rosszul mondtam, vagy tettem. Nem szeretném, hogy egy buta vita közénk álljon. Aztán Krisztin Orbinak üzeni, hogy te vagy az én biztos pontom, akármi történik, tudom, hogy melletted mindig önmagam lehetek. Andi pedig a férjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 30. házassági évfordulót kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvence. Itt van már a folytatásban Ray Dalton, ez pedig a Blood Running, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Hugel, Topi, Kesarás. Ez volt tőlük az Ájatör Jó az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis a Réka üzeni Misinek, hogy sajnálom, hogy tegnap nem figyeltem rád eléggé, fontos vagy nekem, és szeretném, ha ezt sosem felejtenéd el. Aztán Zsófi Balázsnak üzeni, hogy nem tudom, mit hoz a jövő, de azt tudom, hogy veled szeretném megtudni. Natilla pedig a Pályának üzeni, hogy köszönöm, hogy akkor is szeretsz, amikor még saját magamat is nehéz elviselnem. Te vagy a legjobb dolog az életemben. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek erre a hétre most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dr. Béres és Verep Tamás. Ez az Ugye nem bántad meg. Kellemes estét!

0: Jonas Brothers, és ez volt tőlük a Sucker az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis másodperceken belül átállunk majd kettő darab lemezjátszóra, hiszen ha szombat, akkor startol a térség valóban élő esti mix műsora, méghozzá megújult MixXL az első kettő órában rögtön DJ Vágóval, úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nemként élnél?
0: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
2: Hát igen.
0: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni,

0: könig.
1: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom, tehát így fogalmam nincs.
2: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni.
3: Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
4: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
1: És mit akarnál elérni vele?
3: Hát...
4: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most meg már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
1: Jaj, de az csak rólad volt szó.
4: Ja.
3: Személyeskedésben vagyunk, csak
1: nem,
3: szólok.
1: Nem, csak Mara szeretne most már oda kerülni a keverőpulthoz, és egyszer eljátszhatjuk most már, hogyha ha hónapok óta itt ül, és tényleg most már úgy érzed, Norbi, hogy betanulta ezt a szakmát, és helyet tudtok cserélni, akkor átengedhetnéd neki.
2: Hát jó, de az nem egyenértékű azzal, hogy akkor ő elmehet hajókázni.
1: Nem, Isten őr is.
4: Arról volt szó, hogy hónapok kellenek oda kerülni. Én egy alkalomra odaülök, hogy hajókázni mehessek.
1: Jó, akkor majd kapsz egy vízibiciklit sóstól.
4: Na jó, ezért megbeszélem a főnivel, hogy tök mindegy, hogy hol, üljünk fel egy hajóra, nekem jó itt Tokajnál, vagy valahol, mit tudom én, küldök nektek egy selfie-t.
1: Menjél a Bodrogra, láttad? Most olyan szép zöld volt egyébként.
4: Tehát nem valami... baj, majd megszerkeztem, hogy kék legyen. Ráteszem egy tengerre.
1: Figyelj, megkapod a császárszállási tavon is, vitorlázhatsz nyugodtan.
2: Persze, mert kevés benne a víz.
1: Hát már nincs benne konkrétan.
2: Igen, teljesen. Jó szórakozást hozzá, de ha gondolod, Debrecenben elviszlek a Békástóhoz, azt ott azt csinálsz, amit akarsz.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
7: A Tisza párt frakciója és elnöksége jövő hétfőn dönt Kaprinyák Tibor ügyéről. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Katáról szóló törvényjavaslatot. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
6: Hírek a Sunshine FM-en.
7: A Tisza frakció és a párt elnöksége jövő hétfőn tárgyalja a vadászfotói miatt bírálatokat kapott Kaprinyák Tibor ügyét. A parlamenti képviselő hobbi vadászként pózolt elejtett vadakkal, miközben az élő környezetért felelős bizottság alelnöki posztját tölti be. Gajdos László miniszter hangsúlyozta, az állatvédelemért nem lehet hitelesen küzdeni úgy, ha a feladatok között a vadászat is szerepel, Magyar Péter pedig a frakcióülésen tisztázne a közösségükben elfogadható határokat. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés célja, hogy a vállalkozások számára egyszerű, kiszámítható és alacsony adminisztrációval járó adózási formát biztosítson. A tervezet értelmében a tételes adózás választásának lehetősége az egyéni vállalkozók szélesebb körére terjedne ki, és az a magánszemélyektől, valamint a kifizetőktől származó bevételek esetében egyaránt alkalmazható lenne. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A 3 évre szóló vezetői tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat október 26-áig, a testület pedig a tervek szerint november 2-án dönt az új elnök személyéről. A választás jogköre az alaptörvény legutóbbi módosításával került vissza a teljes ülést alkotó tagokhoz, miután a korábbi elnök Polt Péter mandátuma szeptemberben a 70 éves korhatár elérése miatt megszűnt. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén tárgyalja meg a szervezet 2036-os olimpiai rendezési koncepció javaslatát. A MOB hangsúlyozta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékozódási folyamatában való részvétel még nem jelent kötelezettségvállalást vagy hivatalos pályázatot. Szabados Gábor sportközgazdász szerint legalább 10 000 milliárd forintba kerülne, és komoly infrastruktúrális fejlesztéseket igényelne a 2036-os olimpia megrendezése Magyarországon. Végleg kivezetik a szélvédőre ragasztható autópálya matricákat Ausztriában, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre. A változás a magyar autósokat is érinti. A matricák értékesítése 2026. decemberétől már csak digitális formában történik. A korábban megvásárolt ragasztható matricák pedig legkésőbb 2027. január 31-ig maradnak érvényben. Az e-matricák a hivatalos felületen kívül továbbra is megvásárolhatók lesznek a megszokott fizikai értékesítési pontokon, például a benzinkutakon és a határátkelőknél. Kardosné Gyurkó Katalin veszi el

0: Horváth Orbán Balázs képviselői helyét a Fidesz parlamenti frakciójában közölte Bóka János frakcióvezető. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke és a nevelő szülői rendszerért, valamint örökbefogadásért felelős korábbi miniszteri biztos a Fidesz-KDNP országos listájának 150. helyéről jut be az országgyűlésbe.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben is borult csapadékos lesz a vasárnap délelőtt, az esőzés délután fokozatosan megszűnik, kelet felé húzódik, de a felhőzet csak lassan szakadozik fel, a szél mérsékelt marad, napközben legfeljebb 15-17 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

És vagyunk, hello mindenkinek! Átálltunk innentől kezdve a kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha szombat, akkor természetesen ma is indul a megújult Mixixel, mindjárt az első 2 órában pedig DJ Vágóval. Ha van infód, akkor az ület a folytatásban is 0620

0: Egy teljes óra már el is repült. Kellemes szép jó estét kívánok mindenkinek. Egy jó kis szombat. Hello, a stúdióban Glass Norbert, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, viszont utána folytatódik a megújult Mixxel. A következő órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Szombat este is csak jó zenék, méghozzá mixelve. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok, itt is vagyunk, és folytatódik a szombat esti mix kavalkádunk. Ebben az órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó, aztán 10 óra után érkezik majd DJ Váci, ugye a Sound of Sunshine-nal, 11 óra után pedig majd az új generáció DJ-je fog a lemezjátszók mögött állni, méghozzá Robin. Úgyhogy ebben az órában még együtt rádiózunk, ha van infód, jöhet 0620 316 3000, a lemezjátszóknál

szombat estét kihagyhatatlan parti kellékem. Ez a Sunshine FM, benne pedig a megújult MixXL. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Glass Norbert. Andrisnak nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt 2 órát. Természetesen a mixeit vissza lehet hallgatni majd hétfőtől a sunshine.hu-n keresztül. Most viszont én egy picit elbúcsúzom, hiszen érkezik hozzánk DJ Váci, és startol a Sound of Sunshine. Viszont 11 óra után majd várok vissza mindenkit, amikor jön majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin. Úgyhogy 1 óra múlva Tali, most viszont jó szórakozást a Sound of Sunshine-hoz.

különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Two, one, zero. Az utazás kezdődik.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett. A térség meg...

az új generáció DJ-je minden pinteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak